Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

El tudom képzelni, milyen egy boszorkánynak a rossz ébredés. Ki is nyomhatja panaszát a Facebookon. Ballábbal keltem, rossz seprűre ültem, ráadásul rossz irányba indultam el. Már csak azt hiányzott volna, hogy egy fekete macska keresztezze az utamat. Na, már csak a macska hiányzik, de lesz az is. Majd a Black Cat Janet Jackson-tel. De addig is, mivel ezek a mai Wecker, a legújabb Wecker első percei, a szokásos jó kívánság ezúttal sem maradhat el. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, nyaralásuk tartalmas, és lehetőleg ne üljenek már rossz seprűre. Jó reggelt!

szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója a Dekker. Minden reggel Csabával.

Army of Lovers és La Plage de Saint-Tropez, vagyis Saint-Tropez-nak a strandja, a tengerpartja, így lehet ezt értelmezni, és szinte, hogy elsőre az ugrott be, hogy hát jó van, akkor a franciák most már mehetnek oda kipihenni a VB fáradalmait, de ez nem így van, hiszen amikor már csak 4 csapat maradt, akkor idő előtt senkit nem megy haza, senki nem küld senkit haza, hiszen a Franciaország is, ők ugye még játszanak egy bronz meccset, tehát mégiscsak egy éremér harcban vannak, az pedig, ha minden igaz, akkor majd szombaton, vagy szombatról vasárnapra virradó éjszaka pontban éjfélkor kezdődik Miami-ban, ha nem tévedek. Mert hogyha esetleg valaki nem tudja, Spanyolország kérdést sem hagyva 2-0-ra legyőzte Franciaországot az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság elődöntőjének első tegnap esti mérkőzésén Dallasban, és bejutott a VB döntőbe. A csalódást keltő teljesítmény után a franciák legnagyobb sztárja Kylian Mbappé is megszólalt. A tornán 8 gólos, gólkirály jelölt Kylian Mbappé csalódottan értékelt. Túl sok technikai hibánk volt. Nem ütöttük meg egy világbajnoki elődöntő színvonalát. Egyáltalán nem tartottuk magunkat a meccstervhez, az elejétől kezdve el voltunk csúszva, 3-an támadtunk le 2 embert, Spanyolország ellen ezt nem teheted meg, mindenkire kell egy külön ember. Ahogyan mozogtunk, ahogyan átvettük a labdákat, nem nőttünk fel egy VB elődöntőhöz. Ha így játszol egy ilyen fontos meccsen, nem nyerhetsz, taglalta a 20 VB gólos francia, aki még hajszolhatja az örök rekordot a bronz meccsen. Na, szeretem ezt Mbappé-ban. Nem a legszimpatikusabb játékos számomra, de aki így nyilvánul meg a mérkőzés után, az egy kalapemelés mindenképpen megérdemel. Na, megmondom őszintén, nem bánom, hogy a spanyolok jutottak tovább. Nem is titokban. Én nekik szurkoltam, a tiniknek, akik a csapatban vannak. Ma jön egy másik elődöntő. Hát pont, hogy nem a tiniknek szurkolok, hanem annak a vén focistának, talán az utolsó azok közül, akiken látszik, hogy nem csak tudják, játsszák is a futballt. Na, messziről beszéltem. Na, addig a franciáknak, hát sok sikert, akkor most már a bronz meccsen bárki is legyen az ellenfél. Ma este kiderül Argentina vagy Anglia. Mon mec toi. Patricia Cast halljuk. Jó reggelt!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Tartson lépést a világgal. Utazzon a Transptúrral.
3: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
2: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
3: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
2: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.

La Princess és egy régi dal, kicsit felújítva a Bailando címmel. 6 óra után járunk 19 perccel, július 15-e van, szerda. És az első kérdés, amit feltettem magamnak, mielőtt megnéztem a meteorológiai prognózist, hogy akkor összejön az a 30 Celsius fok szombatra? A kérdés, hogy igen, de lesz majd hűsülés is utána, mert hogy a csapadék hajlam azért az megmarad. A mai napon, hát ha nem is éppen minimális, de meglehetősen alacsony, 15-25%-nyi esélyt adnak arra a meteorológusok, hogy ma este is legyen egy kicsi eső. Holnap ennek valószínűsége azért megnő rendesen, és az eső intenzitása is keményebbnek ígérkezik, 40%-nyi esély van, hogy a holnapi nap esővel záruljon. A pénteki nap ismét visszavesz az esőnek a valószínűsége, lemegy 20-25%-ra, ami az esélyt illeti. A szombati nap, amikor meghozza, ha minden igaz, a 30 Celsius fokos, mondhatni már kánikulát, az oké lesz, hogy délután 3-4-5-ig, aztán 45-40-45%-nyi esély, hogy lesz eső. A vasárnap, a hétfő és a kedd, az pedig, ha nem is lesz ilyen 30 fokos, de 25-26 Celsius fokos, igen, viszont ott már jóval magasabb a csapadéknak a valószínűsége a nap második felében, 60-65%, és az intenzitása is jóval keményebbnek ígérkezik. Vagyis, amilyen volt az eddigi nyár, leszámítva azt a hőkupolás néhány napot, amikor tényleg elolvadtunk szinte. Hát olyan marad, amilyen eddig is volt. Napközben néha kisüt a nap, 26-27 Celsius fok összejön, aztán jön a délután, az este, beborul, kicsit fúj a szél is, és kezd esni. Úgyhogy ehhez tartsuk magunkat, mert nagyjából amilyen volt, olyan lesz. És most, hogy ugye július 15-e van, tehát kalendárumi szempontból túl vagyunk a nyárnak a felén, vagy most járunk épp a félúton. Hát, még nem volt igazi nyarunk, lehetne mondani, leszámítva azt a néhány napot, de hát az semmiség. Úgyhogy akkor folytassuk KR-rel és Capriccióval félútnál.

Ava Max és Million Dollar Baby, 6 óra után járunk, 28 perccel, július 15-e van. Néha kicsit úgy nosztalgiázunk és visszamegyünk az időben, 40 évet. Hát, végül is számítsuk ki, akkor 80, 89-től mennyi van. 99, 2009, 2019. Na jó, mert 3 év hiány, akkor tényleg 40 év. Ha közel 40 évet visszamegyünk, akkor úgy szoktuk úgy mondogatni, mert ma szinte elképzelhetetlennek tűnik. A melósok számára főleg, most nem beszélek rendőrség, tűzoltóság, egészségügy, ahol ott tényleg, hát nem hagyhatod a betegeket a kórházban szombat-vasárnapra magukra. Tehát ott szolgálatot teljesítenek, az egy olyan hivatás, hogy ott bizony kell dolgozni. Akkor is, hogy a karácsony van, akkor is a szilveszter van. Ünneptől, munkaszüneti naptól függetlenül vannak olyan szakmák, hivatások, ahol nincs mese, nincs megállás. Tehát nem lehet abba hagyni a munkát. Valakinek szolgálatot kell teljesítenie. De ezek nemes, szép és nem éppen könnyű hivatások. Viszont van ugye az, hogy ahogy az amerikaiak mondják, from 9 to 5, 9-től 5-ig, vagy az ország többi része 7-től 3-ig, vagy a mi esetünkben 6-tól 2-ig, vagy itt is van, úgyhogy 10-től 6-ig, vagy nem tudom. De van az a meló, amit ha letudtál, akkor kész, utána mehetsz, amerre látsz, szabad vagy, és hétvégén sem hívnak be dolgozni, szóval a legtöbben így dolgoznak. Letudták az aznapi melót, kész, vége, szabad. Többet őt nem fogják zavarni. És akkor is szoktunk egy picit nosztalgiázni, hogy hát, bezzeg a mi időnkben, mi szombaton is jártunk iskolába. Szombaton is jártunk dolgozni. Az épp olyan hétköznap volt, mint amilyen a péntek, a csütörtök, a szerda, a kedd. Na jó, nem hétfő, az egy külön kategória, de szombat a szombat volt. Voltak olyan kisvállalkozások, állami kisvállalkozások 100-150 főig, ahol szerele, így nevezték, az havonta járt egy szombat, és akkor a pénteki napod egy picikét rövidebb volt, és akkor szombaton nem kellett begyere. Máskor a hónap három másik szombatján, amikor dolgozni kellett, akkor viszont a szombat volt a rövidebb nap. De olyan furának tűnik manapság. Na de hát akkor mit mondjanak azok, akik számára a vasárnap is rendes munkanap volt? Mert volt olyan idő, igaz, hogy nem tegnap és nem tegnap előtt, de hosszú-hosszú ideig a vasárnap az rendes munkanap volt. Mi több magyar szemszögből elmondhatjuk, hogy ma van az évfordulója annak, hogy munkaszüneti nap lett a vasárnap. 1891-ben, abban az esztendőben, július 15-én lépett életbe Magyarországon a vasárnapi munkaszünetről szóló törvény. És akkor ott törvényben szabták meg, hogy nem az, hogy tilos dolgozni vasárnap, de aki vasárnap dolgozik, azért jár. Hát biztos valami bónusz a fizetésnél, vagy szabadnap, amennyiben ebben a formában akarod kiegyensúlyozni. Úgyhogy igen, volt olyan idő is, hogy a vasárnap is rendesen dolgoztunk. Jó, én azt nem kaptam el, nem tudom milyen, de el tudom képzelni, lévén, hogy a mai világhoz képest tudom, mit jelent az, hogy szombaton is rendesen kellett iskolába járni, vagy dolgozni. Billy Ray Cyrus dala, amivel a 90-es évek elején megbolondította a világot, táncőrületet idézett elő, az amerikaiak ma is a pubokban táncolják olyan csoportosan, mint a Menaitot, Achy Breaky Heart. 6 óra 32 perc van. Jó reggelt!

Taylor Swift és kegyetlen nyár, Cruel Summer, 6 óra 41 perc van. Szokták mondani, hogy a legtöbb ember azt mondja, amit a legtöbb ember mond. Bizonyára sokan találkoztak már a Facebookon ilyen-olyan idézetekkel, amelyek ugye elsőre igaznak tűnnek. Jó esetben féligazságok, rosszabbik esetben ostobaságok. Nyilván sokan lájkolják, helyeslik, sőt még oda is írják, hogy minden szava igaz. Pedig nem. Ott van például az idézet. Shakespeare egyszer azt mondta, sírtam, amikor nem volt cipőm, de abba hagytam a sírást, amikor láttam egy embert lábak nélkül. Az élet tele van áldással, amit néha nem értékelünk. Ne azt nézd, hogy mit nincs, hanem hogy mit van. Persze, még az sem biztos, hogy minden Shakespeare mondta, mert hogyha az ember sose vágyra többre, vagy jobbra, és megelégedne azzal, amilyen van, akkor nem lennének új találmányok, új felfedezések, új módszerek, valószínűleg még ma is barlangban élnénk, a vegetáriánusokat lenéznénk, pocsék vadászoknak tartanánk, és gyáva élősködőként könyvelnénk el, száműznénk őket a törzsből. Szóval az éremnek mindig van azért egy másik oldala, ezt sose feledjük el. Bármit látunk, az csak az érem mindig csak az egyik oldala, van egy másik oldal is, amit talán szándékosan, talán nem, de nem nagyon mutatnak nekünk, pedig van másik oldala is. Az a helyzet, hogy a csendes többségnek is van szava. Csak a hangoskodók miatt alig halljuk. 6 óra 43 perc van. Vakító fények. Ez a Weekend dala. Blinding Lights.

Rossz szokások, azaz bad habits, énekelt Ed Sheeran. 10 perc, ennyi maradt még a Vekker első órájából, ennyi maradt 7 óráig, amikor jönnek a hírek, addig jöjjenek a swingnek a szultánjai. Érdekes kép, amit a Dire Straits egy dal kedvéért lefestett számunkra, de egyben sláger is lett. Sultan of Swing. Jó reggelt!

elpusztíthatatlan. Kora reggeli audíció, nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

Át lehet venni a munkakönyveket. Idén is megünneplik a jubiláló házasokat. Nem teljes a másodosztály mezőnye. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Még mindig több mint 3300 olyan munkakönyv található a Hargita megyei területi munkaügyi felügyelőségnél, amelyet a tulajdonosaik nem vettek át. A 2010. december 31-ig ledolgozott munkaéveket kizárólag ezzel a dokumentummal lehet igazolni a nyugdíjkérelem benyújtásakor, így birtoklása és az esetleges hibák időben történő javítása kiemelten fontos. Különösen, mivel a korábbi munkahelyek megszűnése miatt a dokumentumok utólagos beszerzése nehézkessé válhat. A munkakönyvet a tulajdonos személyesen, személyi igazolvánnyal vagy közjegyzői meghatalmazással rendelkező megbízottja útján veheti át a felügyelőség csíkszeredai székhelyén. Le kell cserélni Sepsiszentgyörgy valamennyi utcanévtábláját egy jogerős bírósági döntés miatt. Az ítélet szerint a magyar nyelvű feliratoknak a román elnevezések alatt kell szerepelniük. Antal Árpád polgármester úgy véli, nincs olyan jogszabály, amely ezt a formátumot előírná, a bíróság mégis ilyen értelmezés alapján hozta meg döntését. Az ítéletet végrehajtják, de a lecserélt táblákból szabadtéri kiállítást rendeznek a főtér és a kommunizmus múzeuma között, emléket állítva azoknak a feliratoknak is, amelyeket a rendszerváltás után hasonló okokból távolítottak el Sepsiszentgyörgyön és Székelyföld más településein. Székelyudvarhely városa minden évben augusztus 19-én ünnepli azokat a házaspárokat, akik az év folyamán ezüst, arany vagy gyémánt lakodalmukat ülik, tehát 25, 50 vagy 60 éve házasok. De a korábbi években volt már példa arra is, hogy 65 éves vaslakodalmasokat és 70 éves kegyelmi lakodalmat ünneplő házasokat is köszöntöttek. A polgármesteri hivatal arra kéri azokat a székelyudvarhelyieket, akik 2001-ben, 1976-ban, illetve 1966-ban házasodtak össze, hogy jelent kezdenek a 0266 21 81 45-ös, illetve 1920-as melléken augusztus 3-áig. Nem teljes a mezőnye a két és fél hét múlva kezdődő másodosztályos labdarúgó

0: Bajnokságnak. A Román Labdarúgó Szövetség közzétette azon klubok névsorát, amelyek megkapták a részvételi engedélyt az új második ligás idényre. A bajnokság a tervek szerint augusztus 1-én rajtol, mind a 22 klub teljesítette a minimális indulási feltételeket. Ám kérdéses a Stefenesti de Zsosz csapatának indulása, miután feljutását több fél is megtámadta. Bizonytalan a Jászvásári Politechnika helyzete is, miután az adóhatóság érvénytelenítette azt a konstrukciót, amellyel a moldovai klub a másodosztályban kívánt tovább szerepelni. Emellett a kiesett Hermannstadt indulása is kérdésessé vált. Új online sportcsatorna indulhat Romániában. A ProTV műsorszolgáltatási engedélyt kért az Országos Audiovizuális Tanácstól a Vojo Sport 1 elindítására, a kérelmet a Csenia e-heti ülésén tárgyalja. A Vojo Sport 1 kizárólag internetes terjesztéssel működne, vagyis nem hagyományos televízió csatornaként, hanem a streaming platformon és mobil alkalmazásban lenne elérhető. Felmelegedésre számíthatunk a mai nap folyamán is, a meteorológusok szerint viszont ma is változékony lesz az időjárás, csapadék is lehetséges, a széljárás gyenge marad. A hőmérsékleti értékek reggel 20 fok körül alakulnak. A Sztárrádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Napnyugta Dubajban. Na, hát ez is lehet akár bakkancslistás dolog. Csak időközben ne törjön ki valami háború, hogy ne tudjunk hazajönni. Voltak páran, akik megjárták. Biztosan nem valami kellemes emlék. Márpedig a nyárnak arról kéne szólnia, hogy elmegyünk valahova, ahol azelőtt életünkben soha nem jártunk, összegyűjtünk egy csomó élményt, elraktározzuk, hazahozzuk őket, és időnként jó lesz visszaemlékezni, hogy hú, emlékszel arra a nyára. De jó volt. Amúgy egy idő után ugye az ember fiatalon mit akar, lakás magának, kocsit, ezt, azt, amaszt, körbe akarja venni magát olyan tárgyakkal, amelyek esetleg az életét teszik kényelmessé, vagy egyáltalán a közérzetét javítja, hogy neki van már olyan, mert hogy megengedheti magának, és jó érzés, hogyha tényleg azért megdolgoztál, és úgy vetted meg, hogy gürcöltél azért nem keveset, de összehoztad. Munkával. Tisztességes munkával. Ez egy jó érzés amúgy. De aztán az ember egy idő után, miután már tényleg elég dolgot gyűjtött maga körül, ha okos, akkor azt mondja, hogy hát megvan mindenem. Nyilván nem mindenem, ez így túlzás, mert nincs helikopterem, meg nincs, mit tudom én, luxusjachta, meg ez, de azokért dolgozhatna 10 életen át, akkor sem lenne meg. Azt mondja, megvan mindenem, amire úgy szükségem van, és meg is tudok engedni magamnak. Mire költsük a pénzt? Már ami marad belőle? Vagy mire gyűjtsünk pénzt esetleg? Ha valaki okos, véleményem szerint, ez egy szubjektív vélemény, gyűjtsön élményeket. Menjen el olyan helyekre, ahol nem járt soha, de látta filmen, itt, ott, amott. Élményt kell gyűjteni, mert hogy az életet nem csak túlélni kell, hanem megélni is. Ezt azért sose feledjük el. Úgyhogy ez a nyár is, vagy a késő indián nyár szóljon arról, hogy idén is gyűjtöttünk élményeket. Jó reggelt!

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
3: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
2: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
3: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
4: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
5: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartani.
6: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
7: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei Integrált Hulladék Gazdálkodási Társulás.
1: Reklámot hallottak!

I took a pill in Ibiza, énekelt Mike Posner, 7 óra után járunk 18 perccel, a mai napon ünnepli születésnapját Diane Kruger színésznő. A német színésznőt a legtöbben talán a Trójából, a Trója című filmből ismerik, ahol Brad Pitt oldalán alakította szép Helénét. Egy szerepet, amelyhez, micsoda meglepetés, még csak nem is kellett újraértelmezni a történelmet, a mitológiát és a színészválasztást valamilyen aktuális ideológiai útmutató alapján. Manapság elég gyakran találkozunk a közösségi médiában, ünnepeltünk Diane Kruger arcával, szép Helén arcával, és egy másik színésznő arcával is, aki Christopher Nolan egy hét múlva bemutatandó filmében játsza a szerepet, vagy az most lesz, ezen a héten mutatják, basszom, igen. Na, de ha már szóba került, ugye, hogy Christopher Nolan miért pont egy színes bőrű hölgyet választott erre a szerepre, aki amúgy szép és tehetséges is, csak nem pont azt a szerepet játssz el, ahogy az ugye Homerosnak az írásában megvan írva, fehérbőrű, hosszú hajú, stb. Lett is ebből amúgy kritika, sőt, Christopher Nolannek is oda mondogattak, nem minden alap nélkül. És így szól az a bizonyos ítélet az Odüsszeia című bemutatásra váró filmmel kapcsolatban. Christopher Nolannek megadatott a lehetőség, hogy elkészítse az évszázad legnagyszerűbb filmjét, egy olyan alkotást, amelyre generációk emlékeztek volna. Ehelyett talán úgy marad majd meg az emlékezetben, mint az az ember, aki egy meghatározó pillanatban meghajolt, egy erkölcstelennek mondott woke ideológiai agenda előtt, egy olyan agenda előtt, amely már hanyatlóban van, mégis tovább mérgezi társadalmainkat az ideológiájával. Van benne valami. Beautiful Madness, Michael Patrick Kelly dalát halljuk, hamarosan lapszemlével jelentkezünk.

0: 30 Foot of Grants az együttes neve, Sail the Same Oceans, vagyis ugyanazokat az óceánokat szeljük. Egy perc választ el fél nyolctól, lapszemlével folytatjuk, a Hargita népen mai lapszámából emelünk ki három cikket. Itt egy érdekesség, 85 éve elrejtett időkapszulákat nyitottak fel. Megújul ősik egy templomunk is, hogy újabb évszázadokon át munkája védje a magyar gondolatot és sorsot a keleti vidéken. Áll, hogy menedéke is tápolja legyen, mint eddig is a székely nemzetnek. Olvasható abban az 1941. november 24-én keltezett levélben, amelyet a restaurálási munkálatok során találtak meg a csíksomlyói kegytemplom torony gombjában. Vagyis időkapszulájában. Úgy látszik, ez annó divat volt. Ott biztonságban érezték, oda elrejtették, hogy majd, ha eltelik néhány évtized, akkor majd a jövő nemzedéke felbontja és kap egy villanásnyi képet arról, hogy mi hogyan éltünk, hogyan gondolkodtunk. Mi van még? Igen, lemondás, ezt hagyjuk a végére. Szentegyházi városnapok, ez most lesz a hétvégén? Igen, a hétvégén tartják Szentegyházán a városnapokat, a szervezésbe civil szervezeteket, vállalkozókat és önkénteseket is bevontak. A tavainál jóval kisebb költségvetésből szervezik meg az idei Szentegyházi városnapokat. Az esemény sor péntektől vasárnapig tart. A rendezvény idején lezárják a megyei út városháza előtti szakaszát, ezért forgalom elterelésre lehet számítani. Ezt azok figyelmébe ajánlom, akik esetleg arra mennek, vagy arra van útjuk. És ha jól látom, a hatodik oldalon írják, lemondott mandátumáról Tornai Szilárd. Lemondott önkormányzati képviselői mandátumáról Tornai Szilárd, az Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács elnöke, azzal indokolva döntését, hogy a személye körül kialakult konfliktus kihat az RMDS és az újet megítélésére és munkájára. Mondjuk ezt jól látja. Utána jött a hír, hogy lemondott ugyancsak önkormányzati képviselői mandátumáról Pál Boglárka is, az újet ügyvezető elnöke, azt elmondta, hogy kiviszik a pályázatot, és akkor utána erről a tisztségéről is lemond újet ügyvezető elnökség. Igen, szerintem nem volt más megoldás. Hát ez volt az egyetlen út. Fogalmam sincs, hogy a pályázatokkal kapcsolatban, vagy a pályázattal, az Erasmus Plus-szal kapcsolatban minden rendben van, vagy nincs. Nem tudom. Ez kiderül a jövőben. Vagy nem. De nem tudom. Viszont az biztos, hogy valóban rossz fényt vetett, és kihatott az RMDS-re és az újat megítélésére és munkájára is, úgyhogy egy kalapemelést ezért a gesztusáért megérdemel, hogy lemondott. Ha másért nem, azért, mert nem divat nálunk az ilyen felelősségvállalás, hogy én lemondok. Pedig csak itt Udvarhelyen tudnék mondani három meglehetősen fontos tisztséget, amiről az érintett személy nem mondott le. Pedig emlékezzünk csak vissza, Magyarországon volt egy ilyen színház baleset. Szerencsére tragédia nem történt, csak megsérült egy színész, mert ott az állványzat valami baj volt. És bár nem volt hibás, a színház igazgató abban a pillanatban benyújtotta a lemondását. Más kérdés, hogy nem fogadták el, de ő a gesztust részéről megtette. Úgy érezte, hogy le kell mondania. Nálunk ez nem divat. Persze, utólag kiderülhet, hogy neked van igazad. Csak a mi van? A gesztust meg kell tenni, le kell mondani. Aztán ha végül tényleg kiderül, hogy neked van igazad, akkor visszavesznek a pozícióba, a tapssal, üdvrivalgással és sűrű bocsánatkérésekkel. De magát a gesztust, azt meg kell tenni, bátorság hozzá. Fel kell mondani, vagy be kell nyújtani a lemondást. Jó van a divatba hozni ezt. Egyszer fenn, egyszer le, nem?
1: Lassan evezem, hogy kélek, ne segíts.

Dua Lipa és Levitating, 7 óra 39 perc van. Tegnap este kiderült, hogy ki játssza a döntőt. Legalábbis az egyik csapat kiléte derült ki, miután a spanyolok 2-0-ra legyőzték a franciákat. A franciák a bronzéremért harcolhatnak vasárnap, szombatról vasárnapra virradó éjszaka, vasárnap este pedig a spanyolok már biztosan ott lesznek a döntőben. Hogy ki lesz az ellenfelük, az csak ma ugye éjfél telt derült ki. Este 10 órakor kezdődik az Anglia-Argentina elődöntő. A győztes az aranyért játszhat, a vesztes a franciák ellen a bronzéremért. Hogy az angolok vagy az argentinok melyik hova kerül, azt nem tudjuk. A kérdés abban van. Az angolok úgy mentek a VB-re, hogy szeretnék megnyerni a trófeát, bár igaz, hogy Franciaország volt a favori csapat, a legtöbben a francia válogatottat tartották a végső győzelemre legnagyobb esélyesnek. Hát nem úgy történt, kiderül majd, mi lesz az angolokkal. Hazajön-e számukra az ők szempontjukból a foci, vagy sem? Football's coming home or not?

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az OmniaSig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google

0: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.

Rossz emlékek, azaz bad memories. 8 perc választ el 8 órától. Kék-ég napsütés. Mondjuk a mai napon kicsi az esély annak, hogy este fele legyen eső. Nem nulla, nem 15-25%. Holnap már jóval magasabb lesz, aztán a jövő hét is legalábbis a éppen érvényes prognózis szerint esősnek ígérkezik, de szombatra így is talán összejön a 30 Celsius fok, aztán majd este én a zuhi. Na majd meglátjuk, hogy így lesz. Az még messze van. Egyelőre még csak a Wecker második óráját zárjuk, többek között Sydney Youngblood dalával, If Only I Could.

Át lehet venni a munkakönyveket. Idén is megünneplik a jubiláló házasokat. Nem teljes a másodosztály mezőnye. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Még mindig több mint 3300 olyan munkakönyv található a Hargita megyei területi munkaügyi felügyelőségnél, amelyet a tulajdonosaik nem vettek át. A 2010. december 31-ig ledolgozott munkaéveket kizárólag ezzel a dokumentummal lehet igazolni a nyugdíjkérelem benyújtásakor, így birtoklása és az esetleges hibák időben történő javítása kiemelten fontos. Különösen, mivel a korábbi munkahelyek megszűnése miatt a dokumentumok utólagos beszerzése nehézkessé válhat. A munkakönyvet a tulajdonos személyesen, személyi igazolvánnyal vagy közjegyzői meghatalmazással rendelkező megbízottja útján veheti át a felügyelőség csíkszeredai székhelyén. Le kell cserélni Sepsiszentgyörgy valamennyi utcanévtábláját egy jogerős bírósági döntés miatt. Az ítélet szerint a magyar nyelvű feliratoknak a román elnevezések alatt kell szerepelniük. Antal Árpád polgármester úgy véli, nincs olyan jogszabály, amely ezt a formátumot előírná, a bíróság mégis ilyen értelmezés alapján hozta meg döntését. Az ítéletet végrehajtják, de a lecserélt táblákból szabadtéri kiállítást rendeznek a főtér és a kommunizmus múzeuma között, emléket állítva azoknak a feliratoknak is, amelyeket a rendszerváltás után hasonló okokból távolítottak el Sepsiszentgyörgyön és Székelyföld más településein. Székelyudvarhely városa minden évben augusztus 19-én ünnepli azokat a házaspárokat, akik az év folyamán ezüst, arany vagy gyémánt lakodalmukat ülik, tehát 25, 50 vagy 60 éve házasok. De a korábbi években volt már példa arra is, hogy 65 éves vaslakodalmasokat és 70 éves kegyelmi lakodalmat ünneplő házasokat is köszöntöttek. A polgármesteri hivatal arra kéri azokat a székelyudvarhelyieket, akik 2001-ben, 1976-ban, illetve 1966-ban házasodtak össze, hogy jelentkezzenek a 0266 21 81 45-ös, illetve 1920-as melléken augusztus 3-áig. Nem teljes a mezőnye a 2,5 hét múlva kezdődő másodosztályos labdarúgó bajnokságnak. A Román Labdarúgó Szövetség közzétette azon klubok névsorát, amelyek megkapták a részvételi engedélyt az új második ligás idényre. A bajnokság a tervek szerint augusztus 1-én rajtol, mind a 22 klub teljesítette a minimális indulási feltételeket. Ám kérdéses a Stefan Estide Zsosz csapatának indulása, miután feljutását több fél is megtámadta. Bizonytalan a Jászvásári Politechnika helyzete is, miután az adóhatóság érvénytelenítette azt a konstrukciót, amellyel a moldovai klub a másodosztályban kívánt tovább szerepelni. Emellett a kiesett Hermannstadt indulása is kérdésessé vált. Új online sportcsatorna indulhat Romániában. A ProTV műsorszolgáltatási engedélyt kért az Országos Audiovizuális Tanácstól a Vojo

0: Sport egy elindítására, a kérelmet a Csenia e-heti ülésén tárgyalja. A Vojo Sport egy kizárólag internetes terjesztéssel működne, vagyis nem hagyományos televízió csatornaként, hanem a streaming platformon és mobil alkalmazásban lenne elérhető. Felmelegedésre számíthatunk a mai nap folyamán is, a meteorológusok szerint viszont ma is változékony lesz az időjárás, csapadék is lehetséges, a szélgyárás gyenge marad. A hőmérsékleti értékek reggel 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Summer's Back, Alok és Jesse Glyndalát hallhattuk, 6,5 perccel járunk 8 óra után, július 15-e van, említettem már, hogy mai napi születésnapját Diane Kruger, német manöken színésznő, aki Szép Helene szerepét játszotta el a Troja című filmben, gyakran látjuk a fényképét manapság a legújabb Christopher Nolan Odyssey című filme kapcsán, de amúgy tele van színészekkel a mai ünneplőlista. Forest Whitaker, amerikai színész, producer, rendező, Bridget Nielsen, dán származású amerikai, volt modell, színésznő, játszott a Rocky 4 című filmben, és ha minden igaz, akkor egy ideig még felesége is volt Sylvester Stallone-nak. Leticia Calderon, mexikai színésznő is a mai nap ünnepeltjei közé tartozik, illetve egy hölgy, akit főleg tévés műsorvezetőként látunk, de amúgy színésznő is láthattok is több filmben, például valami Amerikában is, Liptai Claudia. Isten éltesse mindazokat, akiket említettem, és persze mindazokat, akik az említettekkel együtt a mai napon együtt ünnepelnek.

0: Egesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: A természet azt teszi, amit akar.
4: Yes!
3: Aesto Kesudió. Gazdag magnéziumban, gondosan ellenőrzött, természetes minőség. A Lidl-nél Natur Kesudiót találsz 200 g-os kiszerelésben 10 lej 99 baniért. Fél dió belet 200 g-os kiszerelésben 9 lej 99 baniért. Valamint dió keveréket 200 g-os kiszerelésben 11 lej 99 baniért. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
5: Szeretnél egy kis nyári feltöltődést? Akkor a Diana Manufaktúra levendula és gyógynövénykertje téged vár. Több mint 10 000 illatozó levendulatő, mesés lila látvány és igazi kikapcsolódás vár július 26-áig. Szedd magad a levendula csokrodat, pihenj meg a gasztropontnál egy hűs limonádéval, és válogass a kézműves finomságok és levendulás különlegességek között. Szörpök, illóolajok, krémek, szappanok és még sok más. Nyitva hétköznap 15 és 21 óra között, szombaton és vasárnap 11-től 21 óráig, Székelykeresztúron a Székely utca 9-es szám alatt. A hétvégi programokért keresd a Diana Manufaktúra Facebook oldalát. Diana Manufaktúra, ahol a nyár lila színben virágzik.
6: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Sofialis Baxter és Spiller Group Jet. 8 óra 22 perc van, repeta lesz a rovarírtásból. Egyaránt tette közzé a polgármesteri hivatalunk, hogy holnap este lesz, ők úgy írják, kullancsírtás ismétlése. Az időjárási feltételek az előrejelzés szerint meg fognak felelni a városi kullancsírtás hidegködös módszerrel történő második akciójához. Időjárási feltételek? Ugye emlékszem...
1: Azért lecsekkolom még egyszer.
0: Tovább ső lesz holnap este. Nem vagyok benne biztos, de megnézem. Holnap, hát lehet, hogy estére elmennek az esőfelhők, és napközben dél körül lesz az eső, akkor lehet, hogy akkor okés lesz, és végre lehet hajtani. Amúgy tudották, hogy a szolgáltató hol végzi a rovarírtást több helyszínen. Szekefürdőn városi strand, sétatér, a város játszóterein, a Csereháti zöldövezetekben, a Betlen negyedi zöldövezetekben, a Budvár negyed zöldövezeteiben, és kérik a városlakókat, hogy ne tartózkodjanak az említett városrészeken az akció este 9 órai Szekefürdői kezdését követően.

Lassú vonatok énekelt a Szintaxis, 8 óra 37 perc van, kifelejtettem egy ünnepeltet, nem is akárki, Mario Alberto Kempes. 72 évet ünnepel a mai napon, az argentin válogatott labdarúgó, minden idők egyik legeredményesebb csatára, akit El Matadorként becéztek. Már az 1974-es labdarúgó világbajnokságon szerepelt, pályája csúcsa azonban az 1978-as foci VB volt, amelynek döntőjét Argentina Kempes két góljával nyerte meg. Ez volt az első VB címük, igaz, hazai pályán. Amúgy, ha a idősebbeknek talán beugrik a haj koronája. Mario Kempes, Isten éltesse őt, biztos, hogy ma este nézni fogja honfitársait.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében, sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye, használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
4: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkő bemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
5: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.

Clay Bandit és Higher, azaz magasabbra. 8 perc választ el 9 órától. Lassacskán a Becker harmadik órája is véget ér, és még mindig nem tudjuk, hová visz a hajó. Hát, majd kiderül.

Át lehet venni a munkakönyveket. Idén is megünneplik a jubiláló házasokat. Nem teljes a másodosztály mezőnye. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Még mindig több mint 3300 olyan munkakönyv található a Hargita megyei területi munkaügyi felügyelőségnél, amelyet a tulajdonosaik nem vettek át. A 2010. december 31-ig ledolgozott munkaéveket kizárólag ezzel a dokumentummal lehet igazolni a nyugdíjkérelem benyújtásakor, így birtoklása és az esetleges hibák időben történő javítása kiemelten fontos. Különösen, mivel a korábbi munkahelyek megszűnése miatt a dokumentumok utólagos beszerzése nehézkessé válhat. A munkakönyvet a tulajdonos személyesen, személyi igazolvánnyal vagy közjegyzői meghatalmazással rendelkező megbízottja útján veheti át a felügyelőség csíkszeredai székhelyén. Le kell cserélni Sepsiszentgyörgy valamennyi utcanévtábláját egy jogerős bírósági döntés miatt. Az ítélet szerint a magyar nyelvű feliratoknak a román elnevezések alatt kell szerepelniük. Antal Árpád polgármester úgy véli, nincs olyan jogszabály, amely ezt a formátumot előírná, a bíróság mégis ilyen értelmezés alapján hozta meg döntését. Az ítéletet végrehajtják, de a lecserélt táblákból szabadtéri kiállítást rendeznek a főtér és a kommunizmus múzeuma között, emléket állítva azoknak a feliratoknak is, amelyeket a rendszerváltás után hasonló okokból távolítottak el Sepsiszentgyörgyön és Székelyföld más településein. Székelyudvarhely városa minden évben augusztus 19-én ünnepli azokat a házaspárokat, akik az év folyamán ezüst, arany vagy gyémánt lakodalmukat ülik, tehát 25, 50 vagy 60 éve házasok. De a korábbi években volt már példa arra is, hogy 65 éves vaslakodalmasokat és 70 éves kegyelmi lakodalmat ünneplő házasokat is köszöntöttek. A polgármesteri hivatal arra kéri azokat a székelyudvarhelyieket, akik 2001-ben, 1976-ban, illetve 1966-ban házasodtak össze, hogy jelentkezzenek a 0266 21 81 45-ös, illetve 1920-as melléken augusztus 3-áig. Nem teljes a mezőnye a 2,5 hét múlva kezdődő másodosztályos labdarúgó bajnokságnak. A Román Labdarúgó Szövetség közzétette azon klubok névsorát, amelyek megkapták a részvételi engedélyt az új második ligás idényre. A bajnokság a tervek szerint augusztus 1-én rajtol, mind a 22 klub teljesítette a minimális indulási feltételeket. Ám kérdéses a Stefanesti de Zsosz csapatának indulása, miután feljutását több fél is megtámadta. Bizonytalan a Jászvásári Politechnika helyzete is, miután az adóhatóság érvénytelenítette azt a konstrukciót, amellyel a moldovai klub a másodosztályban kívánt tovább szerepelni. Emellett a kiesett Hermannstadt indulása is kérdésessé vált. Új online sportcsatorna indulhat Romániában. A ProTV műsorszolgáltatási engedélyt kért az Országos Audiovizuális Tanácstól a Vojo Sport 1 elindítására, a kérelmet a Csenia e-heti ülésén tárgyalja. A Vojo Sport 1 kizárólag internetes terjesztéssel működne, vagyis nem hagyományos televízió csatornaként, hanem a streaming platformon és mobil alkalmazásban lenne elérhető. Felmelegedésre számíthatunk a mai nap folyamán is, a meteorológusok szerint viszont ma is változékony lesz az időjárás, csapadék is lehetséges, a széljárás gyenge marad. A hőmérsékleti értékek reggel 20 fok körül alakulnak.

0: Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: szerkesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon. A természet azt teszi, amit akar.
2: Yes!
1: Aesto Kesudió. Gazdag magnéziumban, gondosan ellenőrzött, természetes minőség. A Lidl-nél Natur Kesudiót találsz 200 g-os kiszerelésben 10,99 baniért. Fél dió belet 200 g-os kiszerelésben 9,99 baniért. Valamint diókeveréket 200 g-os kiszerelésben 11,99 baniért. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vádolunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
5: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck?

9 óra után járunk 21 perccel, megvolt az első világbajnoki döntő, elődöntő, és tudjuk, hogy Spanyolországot lesz a vasárnapi döntőben. 2-0, kérdést sem hagyva győzte le Franciaországot a spanyol válogatott az észak-amerikai labdarúgó világbajnokságnak elődöntőjének első keddi mérkőzésén Dallasban, és hát bejutott a döntőbe. Van azonban néhány érdekes statisztika. Pau Cubarsí és Lamine Yamal egyaránt 19 évesek, mindössze a negyedik és ötödik olyan 20 éven aluli játékos, aki pályára léphet egy világbajnoki döntőben. Eddig ez csak Pelének sikerült, 1958-ban 17 éves volt, Giuseppe Bergominak 1982-ben Olaszország színeiben 18 évesen játszott VB döntőt, a harmadik pedig Kylian Mbappé, aki 2018-ban 19 évesen lépett pályára, nyilván Franciaország színeiben. Érdekesség, hogy mind a hárman meg is nyerték a VB trofeát. Pele is, Bergomi is és Mbappé is 2018-ban. A kérdés csak az, hogy összejön ez Yamaléknak?

A Láncdohányosok, The Chainsmokers és Winona Oak, Hope, azaz remény. 4 perccel járunk 9:30 után, július 15-e van, kalendárimi szempontból most járunk éppen a nyári évszak félútjánál. Fele mögöttünk, a fele még előttünk, de mondom, ez csak szigorúan kalendáriumi szempontból. Tehát, ha jobban megnézzük, igazából az igazi nyár még hátra van, illetve hát előttünk van. Fesztivál szezon is épp hogy csak elkezdődött. Hát például jövő héten már Tusványos is életre kell, immár 35. alkalommal. Jövő héten kedden kezdődik, július 21 és 26 között rendezik meg. De 35 éve egy rendezvény életében azért már történelmi időnek számít. Tusványos állítólag mégsem vesztett semmit a lendületéből. Reméljük! Ilyenek voltunk, énekelte Ákos, aki többnyire csak Tusványoson szokott fellépni. Ilyenek vagyunk, énekli most a Follow the Flow. Sose

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

szabad, kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: like music. Sztár reklám.
1: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent Királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon. Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak, akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
2: Próbáld ki a Fitfeel fitness és sportközpont kínálatát. A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
3: Fitfeel. Az egészségért és a szépségért.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

David Guetta, Rita Ora és Benson Boone, Falling Into You. 6 perc választ el 10 órától. Ezúttal sem lesz másképp, 10 órakor a Star Rádió legfrissebb híreivel jelentkezünk, addig köszöntsünk valakit. És a dal legyen egy köszöntés. Albano és Romina Power, Felicità.

0: Még egy önkormányzati képviselő lemondott, ismét kullancsírtás lesz. Megvan az első döntős a VB-n. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Súlyos technikai meghibásodás miatt napokra leáll a telekkönyvi ügyintézés. Az Országos Kataszteri és Telekkönyvi Ügynökség közölte, hogy a hiba miatt a hétvégéig nem lesz elérhető az Eterra kataszteri és telekkönyvi rendszer. Emiatt jelentős fennakadások várhatók a földhivatali ügyintézésben. Az intézmény tájékoztatása szerint a szakemberek folyamatosan dolgoznak a rendszer helyreállításán, hogy mielőbb újraindulhassanak a szolgáltatások. Lemondott Székelyudvarhely önkormányzati képviselői mandátumáról és az UIET ügyvezetőelnöki tisztségéről Pál Boglárka. A képviselő tegnap a Facebookon jelentette be lemondását, amiről az elmúlt időszakban kialakult konfliktusokra való tekintettel hozott döntést. Pál Boglárka bejegyzése szerint az Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács ügyvezetői funkciójáról az elkezdett projektek lezárását követően mond le. Pál Boglárka tegnap néhány órával Tornai Szilárd hasonló lemondását követően jelentette be döntését. Folytatódik a központi utcák felújítása, mától újabb szakaszon dolgoznak. A Várutca Petőfi Sándor és Városháza tér közötti szakaszát ma reggeltől lezárták a gépjármű forgalom elől. Újabb kullancsírtás lesz Székelyudvarhely több zöldövezetében. Amennyiben kedvező lesz az időjárás, csütörtökön este 9 órától végzik el a második, hidegködös eljárásos rovarírtást. A beavatkozás a Szejkefürdőn, a Városi Strandon, a Sétatéren, a város játszóterein, a Csereház zöldövezeteiben, a Betlen lakótelep zöldövezeteiben, valamint a Budvár lakótelep zöldövezeteiben történik majd. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy 21 óra után ne tartózkodjanak az érintett területeken. Spanyolország jutott be elsőnek a labdarúgó világbajnokság döntőjébe. A spanyol válogatott tegnap este Franciaországgal találkozott Dallasban a VB első elődöntőjében. A spanyolok a 20. percben 11-est lőhettek. Lucas Digne szabálytalankodott Lamine Yamallal szemben a 16-oson belül. A büntetőt Mikel Oyarzabal váltotta gólra. A franciák nem jutottak helyzetig, a második félidőben Spanyolország növelte előnyét. Az 58. percben a jobb hátvéd Pedro Porro egy kényszerítőzés után a rövid sarokba lőtt. Ezzel már 2-0-ra vezettek a spanyolok. Franciaországnak voltak ugyan lehetőségei, de gólt nem tudott szerezni. A két gólos győzelemmel a spanyolok jutottak a döntőbe. Spanyolország 2010 után játszhat ismét világbajnoki finálét. Ma este 10 órától Atlantában Anglia a címvédő Argentínával csap össze a fináléba jutásért. A kis döntőt szombaton éjféltől rendezik Miami-ban, a döntő pedig New Yorkban lesz, július 19-én, vasárnap este 10 órától. Az elmúlt napokhoz hasonlóan ma is változékony időjárás lesz a meteorológusok szerint. Délelőtt főleg napsütésre, jelentős felmelegedésre számíthatunk, délután este fele már eső is lehetséges. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 26 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

gyermekem három múlt, én meg ültem az árokban, könnyem hult. Harcolunk, de mire jó? Van itt vesztenivaló, csak egy jelvény és vége, sírunk rövésre, hogy béke, béke, Van még itt valami, hagyd a harcot, ma haza.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
5: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
6: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Közérdekű hirdetés következik.
7: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Benson Boone és Beautiful Things. 10 óra 22 perc van. Egy óra múlva már zakuszkázunk, ugyanis ismét jelentkezik az Udvarhelyi Zakuszka. A mai vendégünk, illetve a mai műsornak a vendége Székely Gyula, a Benedek Elek Pedagógiai Liceum igazgatója. Lesz, amiről beszélünk, érettségi, esetleg ugye az udvarhelyi iskola helyzet, iskola krízisnek a megoldásában mennyire voltak érintettek, mennyire érinti őket. Na, szóval téma adva van, ahogy szokták mondani, a téva a földön hever, csak fel kellett venni. Felvettük.

Real McCoy és One More Time. Jó hír, hát az Uniónak, de főleg a montenegróiaknak, hogy az Európai Unió felkészül Montenegró csatlakozására, és eljött az ideje, hogy az ország megkettőzze erőfeszítéseit a még hátralévő reformok végrehajtásában, és átlépje a célvonalat, jelentette ki a bővítésért felelős uniós biztos tegnap Brüsszelben. Marta Kos az EU Montenegró csatlakozási kormányközi konferenciát követő sajtótájékoztatóan elmondta, a legfontosabb feladatok közül néhány még hátra van, meg kell erősíteni a leendő uniós tagállam demokratikus alapja. Ez a reform talán minden másnál szélesebb körű politikai és társadalmi támogatást igényel, idézi Kost az MTI. A szlovén biztos bejelentette, kedden újabb két tárgyalási fejezetet zárt le Montenegró az Európai Unióhoz való csatlakozási folyamatban, ami újabb fontos lépést jelent az ország uniós tagsága felé. A biztos emlékeztetett, Montenegró esetében az elmúlt másfél évben immár hetedik alkalommal sikerült tárgyalási fejezeteket lezárni, az ország ezzel már a fejezet több mint felét teljesítette. Gratulált a montenegrói kormánynak és a lakosságnak az elért eredményekhez. Azért azt mindenképpen emeljük ki, hogy volt közvéleménykutatás. A legfrissebb kutatás szerint történelmi csúcson van az uniós tagság támogatottsága Montenegróban. A lakosság 68%-a támogatja a csatlakozást, míg 77% úgy véli, hogy az uniós tagság több előnnyel jár majd, mint hátránnyal. És mégis adódik a kérdés, akkor mikor lesz uniós ország Montenegró? Nos, Montenegró célja, hogy 2028-ra az Európai Unió 28. tagállamává váljon. Mint mondta, az ország készen áll a csatlakozási tárgyalások lezárására, ezt követően pedig az uniós tagállamok parlamentjei megkezdhetik a csatlakozási szerződés ratifikációs folyamatát. Azért gyorsan jegyezzük meg, Montenegró 2010 óta, tehát 16 éve vár arra, hogy tagállam legyen. És hadd említsük meg, Montenegróban már az eurót használják. És nincs aktív konfliktus, nincsenek területi vitái, nem zajlik háború. És akkor ilyenkor, amikor halljuk, hogy Zelenszky adduram, de most mindjárt a csatlakozást alapon mondja, hogy Ukrajna is tagállam akar lenni, hát ha lehet most, vagy tegnap, kis késő volt, akkor egy kicsit tegyük össze azzal, hogy Montenegró 18, ha minden jól megy, tegyük hozzá, tehát ha minden jól megy, Montenegró 2028-ra lesz uniós tagállam. Tehát ez azt jelenti, hogy a tárgyalások kezdése óta 18 évet várt. Úgyhogy Zelenszkynek üzenjük, annyira ne siessen, ha minden jól megy, bár háborúban áll az ország, tehát területi vitái vannak, nincs itt mit tárgyalni, de tegyük fel, hogy ha ma elkezdik Ukrajna uniós csatlakozásának a tárgyalásait, 2044 előtt szóba sem kerülhet, hogy tagállam legyen, feltéve, ha minden feltételt teljesít. Feltéve. Úgyhogy erről ennyit.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.

0: Még egy önkormányzati képviselő lemondott, ismét kullancsírtás lesz. Megvan az első döntős a VB-n. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Súlyos technikai meghibásodás miatt napokra leáll a telekkönyvi ügyintézés. Az Országos Kataszteri és Telekkönyvi Ügynökség közölte, hogy a hiba miatt a hétvégéig nem lesz elérhető az ETER-RA kataszteri és telekkönyvi rendszer. Emiatt jelentős fennakadások várhatók a földhivatali ügyintézésben. Az intézmény tájékoztatása szerint a szakemberek folyamatosan dolgoznak a rendszer helyreállításán, hogy mielőbb újraindulhassanak a szolgáltatások. Lemondott Székelyudvarhely önkormányzati képviselői mandátumáról és az új JET ügyvezető elnöki tisztségéről Pál Boglárka. A képviselő tegnap a Facebookon jelentette be lemondását, amiről az elmúlt időszakban kialakult konfliktusokra való tekintettel hozott döntést. Pál Boglárka bejegyzése szerint az Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács ügyvezetői funkciójáról az elkezdett projektek lezárását követően mond le. Pál Boglárka tegnap néhány órával Tornai Szilárd hasonló lemondását követően jelentette be döntését. Folytatódik a központi utcák felújítása, mától újabb szakaszon dolgoznak. A Váruca Petőfi Sándor és Városháza tér közötti szakaszát ma reggeltől lezárták a gépjármű forgalom elől. Újabb kullancsírtás lesz Székelyudvarhely több zöldövezetében. Amennyiben kedvező lesz az időjárás, csütörtökön este 9 órától végzik el a második, hidegködös eljárásos rovarírtást. A beavatkozás a Szejkefürdőn, a Városi Strandon, a Sétatéren, a város játszóterein, a Csereház zöldövezeteiben, a Betlen lakótelep zöldövezeteiben, valamint a Budvár lakótelep zöldövezeteiben történik majd. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy 21 óra után ne tartózkodjanak az érintett területeken. Spanyolország jutott be elsőnek a labdarúgó világbajnokság döntőjébe. A spanyol válogatott tegnap este Franciaországgal találkozott Dallasban a VB első elődöntőjében. A spanyolok a 20. percben 11-est lőhettek. Lucas Digne szabálytalankodott Lamine Yamallal szemben a 16-oson belül. A büntetőt Mikel Oyarzabal váltotta gólra. A franciák nem jutottak helyzetig, a második félidőben Spanyolország növelte előnyét. Az 58. percben a jobb hátvéd Pedro Porro egy kényszerítőzés után a rövid sarokba lőtt. Ezzel már 2-0-ra vezettek a spanyolok. Franciaországnak voltak ugyan lehetőségei, de gólt nem tudott szerezni. A két gólos győzelemmel a spanyolok jutottak a döntőbe. Spanyolország 2010 után játszhat ismét világbajnoki finálét. Ma este 10 órától Atlantában Anglia a címvédő Argentínával csap össze a fináléba jutásért. A kis döntőt szombaton éjféltől rendezik Miami-ban, a döntő pedig New Yorkban lesz, július 19-én, vasárnap este 10 órától. Az elmúlt napokhoz hasonlóan ma is változékony időjárás lesz a meteorológusok szerint. Délelőtt főleg napsütésre, jelentős felmelegedésre számíthatunk, délután este fele már eső is lehetséges. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 26 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
7: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
2: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Marhelyi Zakuszka. A város legizgalmasabb beszélgetései egy tálban. Régi sztorik, friss vélemények, közéleti beszélgetések. Fűszeres, tartalmas, néha kicsit csípős, de mindig udvarhelyi. Közéleti arcok mesélnek, vitáznak, sztoriznak, és néha bizony jól megkavarják a dolgokat. Ha szeretnéd tudni, hogy mi fortyog a városban, akkor tarts velünk a következő percekben. Ez az Udvarhelyi Zakuszka, a Sztár Rádióban.
1: Remélem, hogy hallgatóink és nézőink nem babonások, ugyanis 13. alkalommal jelentkezik az Udvarhelyi Zakuszka, és ha már a számoknál tartunk, mi szeretjük a kétharmadot, mert az eddigi 13 adásból 12 alkalommal kétharmadban ez a felállás volt. Jó magam, Szász Csaba, és mellettem balra kollégám Katona Zoltán.
2: Jó napot kívánok én is a hallgatóknak, és hát köszöntöm Székely Gyulát, a Benedekelek Pedagógiai Liceum igazgatóját, akit azért hívtunk ma meg adásba, hogy hát erről a helyzetről, ami ugye a városban az elmúlt hónapokban, hetekben lezajlott, beszéljük, mert hát ugye a Benedekelek iskola is érintett ebbe, illetve hát általában a tanügyről. Tehát ez volt a tervünk, hogy a következő körülbelül fél órában erről fogunk beszélgetni. Hát kezdjük azzal, hogy megoldódott ez a helyzet, ami volt most, ez a nagyon-nagyon kellemetlen helyzet, ami volt az oktatási intézményekkel Székelyudvarhelyen, viszont ez csak ideiglenes. Ebben ti, a Benedekelek iskola is benne voltatok úgy, hogy hát az iskola egy kicsikét túlnőtte magát, ahogy mondják, és szükségetek volt további osztály termekre. Kezdjünk azzal, hogy avasd be ebbe, Gyula, hogy hogyan is történt ez?
1: Gyula, még előtte azért tegyük oda a lexikon szót, ha esetleg valaki azt a szót hallja, hogy peda.
3: Igen.
1: Itt. Udvarhelyen mindenki tudja, mi az a peda, esetleg valaki, nem tudom, Ausztráliából néz minket, peda az meg mi, így becézik ugye a tanintézményt, amit vezetsz.
3: Így van. Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat. Igen, hát helyzet van. Az iskolánk kinőtte a számára fenntartott idáig és odaítélt épületeket. Beszélünk a Mária Valéria épületről, és a hátul a gyakorló iskoláról, ahol összesen 17 osztályterem van. Nekünk jelen pillanatban 21 osztályunk van, ezért szükséges volt, hogy a városi tanács, önkormányzat számunkra is biztosítson további termeket.
2: És ezt a Baszka-Madarasiban kaptátok meg.
3: Igen.
2: A református kollégiumban.
3: Így van.
1: Az meg a refi.
3: Az meg a refi.
2: Igen, a becelemeket folytassuk, ugye Csaba.
3: Így van, igen. Igen. Ez a folyamat ezelőtt 4 évvel indult el, vagyis 4 éven múlt most már, és ez egy kormányrendeletnek volt köszönhető, a 4812-es 2020-ból, amiről beszélünk, amely kimondta, hogy pedagógiai státuszt egy liceum, egy intézmény akkor őrizheti meg, hogyha minimum 2 párhuzamos osztálya van egy adott évfolyamba, ami pedagógiai profilú. És akkor, és ez minek volt köszönhető? Annak, hogy 2021-22-es tanévtől a bölcsődéket az önkormányzatok fennhatóságából átcsatolták a tanfelügyelőségekhez, a tanügyminisztériumhoz, és akkor ugyanazt a tanügyi státuszt kapták meg az ott tanítók, mint az iskoláknak, vagy akár az óvodáknak, és akkor szükséges ott is ezeket a tanügyi kádereket kinevelni. És akkor ezért kötelezték, hogy ilyen kisgyermeknevelői, bölcsődei szakosztályokat indítsanak a pedaliceumok.
2: Innen jött nektek akkor
3: innen a jött nekünk a fejlődés, igen.
2: Igen.
3: Tehát muszáj volt nekünk egy ilyen profilú osztályt indítani. Mm. És akkor ez így folyamatosan évente egy osztályra bővültünk, és akkor az idén volt az első ilyen végzős osztályunk.
2: És kinőttétek az épületeket.
3: Gyula,
2: te 5 éve vagy igazgató, de én úgy tudom, hogy ezt kevesen tudják, hogy ez az egyetlen egy olyan intézmény, oktatási intézményről beszélünk a városban, ahol nincs aligazgató. Miért? Tehát egyedül végzed úgymond 2 embernek a munkáját, te vagy az egyetlen olyan igazgató, akinek nincsen helye.
1: Ez most derült ki számunkra is amúgy, igen, tiszta véletlen kérdésből.
3: Igen, ez így igaz. Hát ez az úgymond a ROFUIP, amely az iskoláknak, az intézményeknek a...
2: Hát ami az alapszabályzata.
3: Az alapszabályzata, igen, az azt mondja elő, hogy egy intézménynek akkor lehet aligazgatója, hogyha van 20 és 30 osztály között, és ebből ilyen feltételeket szabnak még mellé, hogyha minimum 10 elemi osztály, vagy van kantinja, bentlakása, nekünk egyik sincs, úgyhogy hiába, hogy 528 diákunk volt a tavalyi tanévben, és ebbe a tanévben, amelyik most fejeződik be, úgyis nekünk nem jár jogosan az aligazgatói poszt. Úgyhogy egyedül kell végeznem ezt a
2: munkát. Ennek ellenére, ugye, és itt azért hadd dicsérjelek meg az intézményt is, ugye, hogy hát például az érettségén kitűnő eredmények jöttek megint, és évek óta tartjátok azt a lépést, hogy gyakorlatilag itt a legjobb iskoláról beszélünk az érettségi eredmények alapján, mert mindenki átmegy, elnézést.
3: Köszönjük szépen a gratulációt, hát igen, ehhez természetesen szükség van a jó csapatra, a pedagógusi csapatra. Ugyanakkor nagyon fontos az, hogy milyen gyerekanyaggal dolgozunk, a gyerekanyagnak a szülei, tehát ez egy ilyen hármas dolog, tehát mindenki hozzá kell tegye az ő részét, és akkor a siker akkor garantált.
1: Egy igazgatónak ilyenkor mennyi érdem jár ki? Mennyi múlik rajta, hogy mert hogyha rosszak az eredmények, szidják az igazgatót egyébként, de ha jók, akkor mennyi érdeme van ebben a jó pedagógus csapatot kovácsol össze, megadja a lehetőségeket? Tehát hol lehet elrontani, vagy hol lehet javítani igazgatói szemszögből nézve?
3: Igen, szerintem nagyon fontos a belső hangulat elsősorban, hogy a kollégák úgy jöjjenek iskolába, hogy jól érzik magukat. Ugyanez vonatkozik a diákokra is. És hogyha jó a belső hangulat, és nem folyamatosan azt keresjük, hogy ki mit hol hibázik, és mit nem csinál, hanem inkább az érdemeket vesszük észre, szerintem ez viszi előre a történetet pozitív irányba. És akkor itt azt gondolom, igen, az igazgatónak is fontos szerepe van, hogy az intézményben milyen a hangulat.
2: És óriási felelőssége ugyanakkor, hogyha abba belegondolunk, hogy például a gyerekek biztonsága, az épület biztonsága, ugye most, hogyha azt vesszük, hogy itt ugye egy sorozatnak vagyunk valamilyenféle szem és mindenféle tanúi, ugye kezdődve a gimnázium tragédiától egészen el ugye a mezőgazdasági iskola központnak a helyzetéig, aztán az erre rájött az Orbán Balázs iskolának a speciális helyzete, hogy a felújítás után derültek ki a dolgok, aztán meg kiderült közben, hogy nektek is plusz osztályra van szükségetek. Itt az elmúlt hónapokban tényleg lezajlott egy olyan tanügyi, hogy mondjam, helyzet, kellemetlen helyzet, amit valahogy ugyan megoldott mind a polgármesteri hivatal, mind pedig az érintett intézmények igazgatói és testületei, de mégis kicsikét avasd be minket abba, hogy itt az elmúlt hónapokban, amikor ti folyamatosan jártatok ezekre a tárgyalásokra, amikor ott voltak az intézményvezetők, aligazgatók, ugye, ti esetetekben ugye nem.
3: A túlcsegítségen.
2: De hogy ezek hogyan zajlottak? Tehát az, amikor kommunikálni kellett szülőkkel, más intézményvezetőkkel, ezt, mert ugye mi ugye a sajtótájékoztatókon ugye ezekről általában képet kaptunk, de úgy mélyen úgy nem mehettünk bele mi sajtósok.
1: Mi ment ezeket, végbe? Persze.
2: Hogy mi ment ott végbe? Tényleg ez a kérdés.
3: Természetesen ez egy nagyon nehéz folyamat volt. Senkinek nem volt könnyű dolga. Tehát itt gondolok az önkormányzatra, polgármester úrra, akár a intézményeken belül is. Tehát mindenkinek van egy bizonyos igénye. Gondolok akár a termekre is. És ahhoz, hogy az oktatás minőségének ne menjen semmi árára, ahhoz tényleg feltételek jók kell legyenek. És akkor ezt próbálta mindenki a maga irányába a legjobban fordítani, és rengeteg kommunikáció, rengeteg érvelés volt mindenki részéről, és én úgy gondolom, hogy ezt a helyzetet a lehető legjobban sikerült megoldani, és nem csak a mi szempontunkból, hanem akár a többi intézményrek, én így gondolom, ez az én véleményem, hogy a lehető legjobb megoldást sikerült megtalálja az önkormányzat.
1: De egy kompromisszumot is kellett kötni adott intézményvezetők, intézmények, tanárok részéről, amit tudjuk jól, hogy az nehéz dolog a kompromisszumkötés, mert valamit hagynod kell ahhoz, hogy jó legyen az
3: természetesen eredmény. Kompromisszum nélkül nincs haladás, tehát figyelembe kell vegyük azt, hogy mik a mi igényeink, de ugyanakkor abból kellene is hagyjunk más javára is, mert másnak is élni kell, és másnak is joga van az oktatáshoz, meg a jó feltételekhez. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a a sok tárgyalásnak, a sok beszélgetésnek, a sok kommunikációnak meg lett a pozitív hozadéka.
1: De voltak viták?
3: Úgy komolyabban? Ja, természetesen, ez nem kérdés, tehát mikor az érdekek ütköznek, akkor az természetesen vitát szül, és nem mindenki fogadja el azt egyszerűen, és akkor itt megint az van, hogy érvelni kell, és akkor megtalálni így a közös nevezőt, ami természetesen nem könnyű.
2: Nagyon sokszor az átlagember azt mondja, hogy hát igen, bezzeg a pedagógusok, a tanárok, az iskolaigazgatók, hogy milyen jók, ne jó nekik, mert hát mindig hallom ezt, hogy mert 3 hónap szabadságuk van, stb. Ugye sorolják meg mindent, és hát van egy ilyen, vagy mindig, amikor például van tanügyi sztrájk, akkor mindig hát az embereknek egy része azt mondja, megint mi sztrájkolnak, ezen most emelték meg a fizetésüket, meg hogy mennyi szabadságuk van. Viszont belülről, vagy hogy egy kicsit másképpen nézzük ezt meg, lehet, hogy picit másképpen fest a dolog, mert az a 3 hónap szabadság, az nem 3 hónap szabadság, az a fizetésemelés, az nem az a fizetésemelés, amiről egyébként szóltak a cikkek, meg a tudósítások, hanem egy kicsikét mind úgy másképpen van. Ott van például a felelősség kérdése. Tegyük fel, ne adj Isten, megsérül egy diák az iskola udvaron. Mi van akkor? Mi van akkor, hogyha beomlik a plafon? Most történt ugye a szomszéd iskolában egy pont ilyen helyzet. Kihez kell fordulni, mit kell csinálni ilyenkor egy iskolaigazgató?
3: Én is az elején kezdeném azt, amit mondtál, a bizonyos 3 hónap. Igen, a gyerekeknek 3 hónap vakáció van, ez nem összetévesztendő a 3 hónap szabadsággal, mert az van, hogy ahogy lejár a tanév a gyerekek számára, akkor kezdődnek a vizsgák. Abszolváló vizsga 8-osoknak, azt meg kell szervezni, ehhez tanárok kellenek, pedagógusok kellenek. Folytatódik tovább az érettségivel, ehhez ugyanúgy pedagógusok kellenek, folytatódik a kódolással, stb. Tehát ahogy lejár, jönnek a pótvizsgák, jön a pótérettségi, tehát az az igazság, hogy elég nehéz kivenni azt a 20 napot is akár, hogy egybe, tehát nagyon nehéz. Viszont nem sírunk, végezzük szívvel, léleggel a feladatunkat. Viszont a másik kérdés, amit feltettél, hogy mi a feladata ilyenkor az igazgatónak. Hát elsősorban ő is először nagyon megijedt. Tehát mi is emberek vagyunk, mikor hallottuk, hogy mi történik, lefagy az ember biztos arra fél percre, de utána tudja, hogy neki most cselekedni kell, úgyhogy akkor először is nézzük meg, hogy mi történt, hol történt, hogy egy plafonomlásnál egészen más a tendő, mint egy gyerek, amelyik elesik az udvaron és betöri a fejét. Tehát először is akkor ellátjuk a gyereket gyorsan, aki lehet a szolgálatos tanár, nézi, hívja az iskolának.
2: Tehát levonosztva a felelősség.
3: Természetesen jön az iskolának, az orvosának, asszisztensének kell szólni, akkor majd ő eldönti, hogy kell hívni a mentőt, nem kell hívni a mentőt. Egy plafonomlásnál például akkor gyorsan lezárjuk a területet, megnézzük, hogy valami sérülés van-e, gyorsan értesíteni úgy a tanfelügyelőséget, mint az önkormányzatot, mert ők ugye az övék az épület, tehát ők nem, hogy ők felelnek, hanem az övék, őket is kell értesíteni. A baj mértékétől függően esetleg a munkaügyet, az iszút, a tűzvédelmet, tehát attól függ, milyen problémáról beszélünk, akkor azt kell nézni. Abba az irányba kell mozdulni.
1: Ilyenkor az első feladat a szülőket értesíteni? Nem tudom, hogy van a protokoll.
3: Szerintem a gyerekeket kell először ellátni a Isten őriző sérült, és akkor utána következő
1: lépés. Tehát az értesítés sorrendje, szülők az elsők?
3: Igen.
1: Apropó, ha már itt tartunk, ugye minden generáció temeti az utána következőt, hogy ezek a mai fiatalok, ez mióta világ, ez így van. A tanügyi intézmények elsőként szembesülnek azzal, hogy az új generáció milyen, mennyire változik, ugyanakkor szintén elsőként szembesülnek azzal, amit nem nagyon mondtanak, hogy ezek a mai szülők. Mert hogy változnak a fiatalok, ez tény. De változnak a szülők is, most bezeg a mi időnkben alapon itt lehetne, de az biztos, hogy egy mai szülő nem ugyanaz, aki 30-40 évvel ezelőtt volt. Ezt gondolom saját bőrén tapasztalja, pozitív vagy negatív értelemben a pedagógus is.
3: Természetesen.
1: Mik a kihívások, nehézségek manapság?
3: Rengeteg. Tehát a generációk változnak, ez a történelem rendje, tehát az életrendje. Én azt tudom mondani, hogy rengeteg nagyon ügyes diákunk van, és akkor, hogyha ők a mai fiatalok, akkor, okay. Akkor rendben van. Nekünk is voltak szüleink, ők is másképp gondolták, mint mi gondoljuk. A mi gyerekeink is másképp gondolják, mint mi gondoltuk. Másfajta oktatásban volt részünk nekünk is, mint amit esetleg az új generációk kap. Mi is hozunk egy csomagot magunkkal, az ők szüleik, a mostani gyerekek szülei is hoznak. Másképpen kell hozzáállni mindenkihez, minden történethez, és én bízok benne, és tudom, hogy kommunikációval minden is elérhető.
1: Na de a szülők, mert hogy a szülőértekezletek sem már a régiek.
3: Nem szóval a régiek.
1: Nem feltétlenül de... jó irányba, tehát...
3: Igen.
1: Régen azt mondta, hogy adott, jó, most már nincs erőszak, tehát pofozás, ilyesmi. Mi annak idején kaptuk, jó, hogy nincs. De úgy szokták mondani, hogy felpofozott a tanár, otthon elmondtad, akkor a szülő adta a másikat. Ha most meg a szülő épp, hogy nem jön a sörétes puskával, hogy hol a tanár, aki megpofozta a gyerekemet.
2: Hát tehát... van olyan helyzet, hogy be is ment sajnos, hát nem, jó, mondjuk udvarhelyen nem hallottam ilyen esetről, de hogy, mert, hogy az nap, mint nap olvasni, hogy mondjuk bemegy a hát, hogy mondjam, más idegállapotban levő szülő, és akkor elkezdett balhézni igazgatóval, vagy tanárokkal, vagy más diákokkal, mert sajnos erre is volt példa, és hogy gyakorlatilag nap mint nap vannak ilyen hírek. Gyula, szerinted mi tud lenni ma egy középiskolában a fegyelem szempontjából a legnagyobb probléma? Egy ilyen iskolában, mint mondjuk a tietek, a PEDA?
3: Fegyelem szempontjából? Uh-huh.
2: Tehát mi az, ami a maximum? Vagy mi volt egy olyan helyzet, amit te meg kellett oldjál, úgyhogy ez egy fegyelmi probléma volt?
3: Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk. Én azt tudom mondani folyamatosan, mivel pedagógiai liceum vagyunk, tehát tényleg jó gyerekek jönnek hozzánk, zömében lány. Uh-huh. És ha a fiúk, akik vannak, mert van reálosztályunk is, a természettudomány angol, intenzív, vagy biling, évfolyamtól változik, ők teljesen rendben vannak. Ilyen kisebb kihágások, mint lógás, vagy esetleg megpróbálnak szivarazni. Most ugye ezek az elektromos szivarak, meg minden, ez a nagyon menő, hát nem menő, de ez, amit használnak, és na, őket kell hajkurászni, hogy visszaszorítsuk meg, hogy intézményen belül ilyenek ne legyenek, de hát mint régebb volt, elbújtak a WC-ben, most is megtörténik. És nagyjából nálunk ezek a legnagyobb kihágások, amiről én tudok, és nem derült ki idáig, ennél súlyosabb, ne is derüljön.
1: Vannak dolgok, melyek nem változnak ezzel a WC-be való elbújás. Igen. Viszont ami abszolút új dolog, és régen nem jelentett problémát, a mobiltelefonok. Ez napi téma az iskoláknál, hogy akkor hogyan kezelik ezt a problémát. Az egyenruhát felejtsük el, valamikor az volt a divat, hogy akkor legyen, vagy ne legyen. Mobiltelefonnak.
3: Mobiltelefon téma, igen, ez nem is jutott eszembe. Ez is le van szabályozva törvényileg, de minden a tanügyben minden le van szabályozva, procedúra van mindenre, szép lassan a procedúrának is procedúrája van, és mobiltelefon használata, a törvény azt írja elő, hogy le kell rakják a gyerekek az osztályon belül, vannak erre tározók, de hogyha a tanár kéri, akkor ezt lehet oktatási célra használni. Uh-huh. Na most a gyerekek csinálnak olyat is, hogy nem rakják le, két telefonjuk van, tehát na, inventívek, mondjuk ki, úgyhogy...
2: Nekem annak idején két ellenőrzőm volt egy idő.
3: Igen,
2: tehát... Valami őszintén, tehát igen, egy van. A tanáraimnak, egy a
1: szívemnek,
2: aztán lehetett variálni, a profi aláírás hamisító voltam egyébként, csak szólok. Akkor mondjuk 30 éve...
1: Akkor ezt nem merted volna beismerni valószínűleg.
2: Akkor nem, de most így utólag igen, tehát ez, amit mondtál az előbb, hogy hát mi sem voltunk jobbak a Deák névásznál, ahogy mondják, ugye, tehát hogy azért 30 évvel vagy 20 évvel ezelőtt is megvoltak ugyanezek a kibúvók, vagy az, hogy hogyan hágjunk át szabályokat, stb. Hogyha észrevették, akkor nem volt szerencsénk, hogyha nem vették észre át, akkor bizony jött a balhé része. Tovább folytatva ezt a gondolatot egyébként, most egy ilyen általános kérdésem lenne, hogy mégis akkor ennyi nehézség ellenére, mégis mi a motivációja a pedagógusnak, illetve hát ezen belül egy iskolaigazgatónak a jelen helyzetben?
3: Látni a fejlődést. Most én beszélek a saját motivációmról. Uh-huh. Az, hogy...
2: Persze, arra vagyok kíváncsi.
3: Igen, igen. Látom azt, hogy előre haladunk, hogy építünk, ha nem is konkrétan, hogy téglát téglára, hanem hogy fejlődünk. És hogy ügyes diákok jönnek ki a kezünk alól. Ez tényleg motiváló tud lenni. Találkozunk pár év múlva, látjuk, hogy...
2: Milyen az ügyes diák? Tehát
3: igen,
2: milyen tulajdonságokkal rendelkezik?
3: Ügyes diák most nem feltétlenül mindenkinek orvosnak, vagy tanárnak, vagy bárminek kell lenni, hanem az, hogy...
2: Hogy megállja a helyét,
3: hogy megállja
2: az,
3: a helyét az életben. Tehát bárhová kerül, ott a társadalom megbecsült, elfogadott és megbecsült tagjává tud válni. És akkor ez már motiváció tud lenni. És pozitív visszajelzéseket kapunk a diákjainktól. Például a diáknapokon... És az iskolán belüli diáknapon csináltunk olyan rendezvényt, hogy régi diákokat hívtunk vissza. és ők meséltek a fiatal, tehát a jelenlegi diákoknak, fantasztikus élmény volt mindenkinek. Úgy a volt az öreg diákoknak, mint a mostaniaknak is. Kimerem jelenteni, az egyik legjobb program volt, amit tudtunk szervezni. Tehát nagyon élvezték.
1: Csak hogy egy pedagógus, és nem csak tanár, aki leadja a leckét, ugye? A mai rohanó világban plusz terhek, itt most éppen beszéltünk aligazgató nélkül az igazgató, van idő és energia a pedagógusok részéről, hogy az életre is neveljék a diákot, mert tudjuk jól, hogy az az igazi lecke, amit nem a tankönyvből adnak le a diáknak. Jut erre idő, energia?
3: Ez tanárfüggő és pedagógus függő. Szerintem igen. Aki szívvel, lélekkel csinálja, annak mindig van egy jó szava, vagy egy 2 perce egy adott diáknak, vagy akár 20 perce, mert olyan is van, hogy igen, látja az ember, hogy szüksége van ennek a diáknak most akár egy jó beszélgetése, és akkor arra muszáj szánni.
1: Én úgy tudom, vannak még ilyen pedagógusok.
3: Vannak ilyen pedagógusok, sokan vannak, és én azt mondom, hogy pont ettől is pedal, mivel nálunk ugye a hospitálni kell a diákokat, tehát rengetegszer le kell üljünk egy az egybe diákokkal, akár lecketervet megbeszélni, vagy felkészítőt tartani, és sokszor ezekre a dolgokra is jut akkor idő. És szerintem ettől is peda, ettől picit másabb a légkör esetleg, mint egy másik intézményben.
2: Visszakanyarodva még a műsorra, beszélgetés elejére, ugye azzal kezdtük, hogy az udvarhelyi intézményeknek, a tanintézményeknek a helyzete, és hogy egy ideiglenes megoldást sikerült kapni. Én azért nem zárnám le úgy ezt a műsort, anélkül, hogy rákérdeznék arra, hogy jó, most egy évig meg vagyunk. De az az év hamar elröpül, ugye a tanév az hamar repül, a vakáció hamar elröpül, jön szeptember 7-e, jön a tanévkezdés, aztán ugye jönnek a modulok egymás után, téli szünet, aztán tavaszival, húsvéti vakáció, megint ott vagyunk, de ezek a dolgok, amiket most, ezek maradnak, a problémák. Az, hogy ideiglenes megoldást sikerült találni, az egy dolog. De jövő nyáron akkor miről fog szólni a történet? Nektek egyébként ezzel, hogy megkaptátok a 4 termet a református kollégiumba, mennyire oldódott meg a helyzetetek? És itt akkor gondoljunk arra is, hogy mások még milyen helyzetben vannak.
3: Igen. Én bízok benne, hogy ez nekünk nem egy éves megoldás lesz, hanem minimum egy középtávú, legalább egy 5 évről beszélünk, mert nem lehet az, hogy minden évbe költözzünk. Az elemi osztályokban nekünk step-by-step alternatív oktatás van, ami azt jelenti, hogy speciális bútorzat, szőnyek, stb.
2: Eszközök.
3: Eszközök, igen, és nem lehet azt minden évbe költöztetni. Úgyhogy én bízok benne, hogy ez egy minimum 5 éves megoldás lesz számunkra. Köztudott, hogy az elemi osztályok kerültek át a református kollégiumba, tehát a 0-4, ez 5 osztály, és bízok benne, hogy ez tényleg nem egy év, mert azt nem lehet.
2: Nem kell minden nyáron.
3: Nem lehet minden nyáron
2: tárgyalni ezeket,
3: hogy
2: a
3: igen, nem is lehet újra tárgyalni, mert nem lehet ennyit költözni. Tehát az biztos, hogy az oktatás rovására megy. Tehát kell egy stabilitás mindenképpen. Az, hogy 5 év alatt mennyi pénze lesz a városnak, és szó volt arról, hogy a Mária Valéria tetőterét beépítik, és akkor ott lesz nekünk 5 terem, ez ugye a pénzügyi okok miatt elhalasztódott.
2: De egy lehetséges
3: de alternatíva, alternatíva
2: lehet.
3: Igen, lehet. Úgyhogy én bízok benne, hogy 5-10 éven belül az megoldódik, vagy esetleg más megoldás, de hogy nem kell nekünk minden évbe költözni, mert azt nem lehet. Tehát az rengeteg konfliktus szül, akár házon belül is. És nem beszélve itt ugyanúgy akkor a szülőkről, meg gyerekekről, tehát elsősorban a gyerekeket kell nézzük, tehát tényleg nem jó, hogyha minden évben neki költözni kell.
2: Mert egész egyszerűen úgy nem tudja úgy megszokni, hogy akkor ez volt az épület, ide jártam iskolába, tehát nem olyan könnyű, mint nekünk, hogy na, akkor ránézzünk a gimnáziumra, és akkor én oda jártam a középiskolába.
3: Így van, így is az van, hogy pedás diák a refibe, de most kompromisszum muszáj. Tehát
2: hát de Orbán Balázsosok is lesznek.
3: Így van, Orbán Balázsosok is lesznek, ugyanúgy a Tompába is lesznek, úgy, persze, igen. Természetesen. Tehát azért mondom, ez egy olyan helyzet, hogy kompromisszumot kell kötni, és szerintem ez a legészszerűbb megoldás volt, hogy mi a legközelebb, hozzánk legközelebb álló intézményhez tudjunk úgymond helyet fog kapni.
1: Mielőtt én szeretném, hogy vidám felhanggal zárjuk le, úgyhogy én megtartottam egy ilyen könnyed kérdést. Ha előtte van bármi.
2: A részemről.
1: Jó, mivel nem nagyon volt eddig lehetőségem iskolaigazgatót megkérdezni, mert hogy ő is volt diák, zárjuk vidáman a beszélgetést, és akkor mesélje el egy iskolaigazgató a saját diák csínyét, ami a legemlékezetesebb. Hadd pozitívan.
2: Én egyet, vagy mondtam már egyet az ellenőrzők.
1: Na, ami emlékezetes marad. Minden iskolaigazgató volt diák azért.
3: Diácsi, én azt tudom mondani, hogy jó gyerek voltam.
1: Na jó, de azért
3: de
1: csak valami.
3: Természetesen, hát nekünk is voltak ilyen lógások, de szerintem nagyon nem mertünk mi kirúgni a hámbot. Igen, lógás ez volt a legnagyobb, vagy szívarazni. Nem szívaraztam sose, úgyhogy ez, hogy ellógtunk. És konkrétan tanárnő, mikor rákérdezett, hogy fiatal úr hol volt, akkor én megpróbáltam füllenteni, és a következő momentumban, nem is másodpercben, momentumban kaptam egy óriási hazait, annak ellenére, hogy a tanárnő minimum egy fejjel voltam magasabb. Igen, az egy emlékezetes pof volt, úgyhogy és akkor feltette újra a kérdést, és akkor
1: jött avala az igazság.
3: Kiigazítás, hogy gondoljam meg jól még egyszer, hogy hol is voltam, és akkor jött az igazság.
1: Remélem,
3: és avala el volt nézve a történet.
1: Pedások nem hallgatnak minket, mert ezt most felhasználhatják, hogy elkapják lógással, de hát a Divi is lógott, hát ő saját maga mondta a rádióban.
3: Nem volt olyan gyakran, tegyük hozzá.
1: Köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm.
2: Székely Gyula, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, hallgatóinknak pedig a figyelmet, viszont hallásra.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: like music. Star reklám.
1: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, Húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
3: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
4: Hívd minket a 0745 098

0: A képviselő tegnap a Facebookon jelentette be lemondását, amiről az elmúlt időszakban kialakult konfliktusokra való tekintettel hozott döntést. Pál Boglárka bejegyzése szerint az Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács ügyvezetői funkciójáról az elkezdett projektek lezárását követően mond le. Pál Boglárka tegnap néhány órával Tornai Szilárd hasonló lemondását követően jelentette be döntését. Folytatódik a központi utcák felújítása, mától újabb szakaszon dolgoznak. A Várutca Petőfi Sándor és Városháza tér közötti szakaszát ma reggeltől lezárták a gépjármű forgalom elől. Újabb kullancsírtás lesz Székelyudvarhely több zöldövezetében. Amennyiben kedvező lesz az időjárás, csütörtökön este 9 órától végzik el a második, hidegködös eljárásos rovarírtást. A beavatkozás a Szejkefürdőn, a Városi Strandon, a Sétatéren, a város játszóterein, a Csereház zöldövezeteiben, a Betlen lakótelep zöldövezeteiben, valamint a Budvár lakótelep zöldövezeteiben történik majd. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy 21 óra után ne tartózkodjanak az érintett területeken. Spanyolország jutott be elsőnek a labdarúgó világbajnokság döntőjébe. A spanyol válogatott tegnap este Franciaországgal találkozott Dallasban a VB első elődöntőjében. A spanyolok a 20. percben 11-est lőhettek. Lucas Digne szabálytalankodott Lamine Yamallal szemben a 16-oson belül. A büntetőt Mikel Oyarzabal váltotta gólra. A franciák nem jutottak helyzetig, a második félidőben Spanyolország növelte előnyét. Az 58. percben a jobb hátvéd Pedro Porro egy kényszerítőzés után a rövid sarokba lőtt. Ezzel már 2-0-ra vezettek a spanyolok. Franciaországnak voltak ugyan lehetőségei, de gólt nem tudott szerezni. A két gólos győzelemmel a spanyolok jutottak a döntőbe. Spanyolország 2010 után játszhat ismét világbajnoki finálét. Ma este 10 órától Atlantában Anglia a címvédő Argentínával csap össze a fináléba jutásért. A kisdöntőt szombaton éjféltől rendezik Miami-ban, a döntő pedig New Yorkban lesz, július 19-én, vasárnap este 10 órától. Az elmúlt napokhoz hasonlóan ma is változékony időjárás lesz a meteorológusok szerint. Délelőtt főleg napsütésre, jelentős felmelegedésre számíthatunk, délután este fele már eső is lehetséges. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 26 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztárreklám. Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Szeretnél egy kis nyári feltöltődést? Akkor a Diana Manufaktúra levendula és gyógynövénykertje téged vár. Több mint 10 000 illatozó levendulatű, mesés lila látvány és igazi kikapcsolódás vár július 26-áig. Szedd magad a levendula csokrodat, pihenj meg a gasztropontnál egy hűs limonádéval, és válogass a kézműves finomságok és levendulás különlegességek között. Szörpök, illóolajok, krémek, szappanok és még sok más. Nyitva hétköznap 15 és 21 óra között, szombaton és vasárnap 11-től 21 óráig, Székelykeresztúron a Székely utca 9-es szám alatt. A hétvégi programokért keresd a Diana Manufaktúra Facebook oldalát. Diana Manufaktúra, ahol a nyár lila színben virágzik.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.

12 óra után járunk 18 perccel. Már ennyit részemről. Találkozunk holnap is, amikor csütörtököt mondunk. Addig is Szász Csaba köszöni a figyelmet, további kellemes délutánt. Ciao.

0: I like music.
1: Sztárreklám. A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
2: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rá, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket, és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz. Közérdekű hirdetés következik.
3: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
4: Sztárrádió.
5: Sztárrádió.
4: Sztárrádió.

Még egy önkormányzati képviselő lemondott, ismét kullancsírtás lesz. Megvan az első döntős a VB-n. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Súlyos technikai meghibásodás miatt napokra leáll a telekkönyvi ügyintézés. Az Országos Kataszteri és Telekkönyvi Ügynökség közölte, hogy a hiba miatt a hétvégéig nem lesz elérhető az

0: ügyvezetői funkciójáról az elkezdett projektek lezárását követően mond le. Pál Boglárka tegnap néhány órával Tornai Szilárd hasonló lemondását követően jelentette be döntését. Folytatódik a központi utcák felújítása, mától újabb szakaszon dolgoznak. A Váruca Petőfi Sándor és Városháza tér közötti szakaszát ma reggeltől lezárták a gépjármű forgalom elől. Újabb kullancsirtás lesz Székelyudvarhely több zöldövezetében. Amennyiben kedvező lesz az időjárás, csütörtökön este 9 órától végzik el a második, hidegködös eljárásos rovarírtást. A beavatkozás a Szejkefürdőn, a Városi Strandon, a Sétatéren, a város játszóterein, a Csereház zöldövezeteiben, a Betlen lakótelep zöldövezeteiben, valamint a Budvár lakótelep zöldövezeteiben történik majd. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy 21 óra után ne tartózkodjanak az érintett területeken. Spanyolország jutott be elsőnek a labdarúgó világbajnokság döntőjébe. A spanyol válogatott tegnap este Franciaországgal találkozott Dallasban a VB első elődöntőjében. A spanyolok a 20. percben 11-est lőhettek. Lucas Digne szabálytalankodott Lamine Yamallal szemben a 16-oson belül. A büntetőt Mikel Oyarzabal váltotta gólra. A franciák nem jutottak helyzetig, a második félidőben Spanyolország növelte előnyét. Az 58. percben a jobb hátvéd Pedro Porro egy kényszerítőzés után a rövid sarokba lőtt. Ezzel már 2-0-ra vezettek a spanyolok. Franciaországnak voltak ugyan lehetőségei, de gólt nem tudott szerezni. A két gólos győzelemmel a spanyolok jutottak a döntőbe. Spanyolország 2010 után játszhat ismét világbajnoki finálét. Ma este 10 órától Atlantában Anglia a címvédő Argentínával csap össze a fináléba jutásért. A kisdöntőt szombaton éjféltől rendezik Miami-ban, a döntő pedig New Yorkban lesz, július 19-én, vasárnap este 10 órától. Az elmúlt napokhoz hasonlóan ma is változékony időjárás lesz a meteorológusok szerint. Délelőtt főleg napsütésre, jelentős felmelegedésre számíthatunk, délután este fele már eső is lehetséges. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 26 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Akció.
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.
3: Maxishop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlen Falviút 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
5: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Nyári témák Erikával. Ez itt a Sztár Rádió, és benne a legnagyobb nyári slágerek. Hogyha nyár van, akkor mindenféleképpen használnunk kell naptejet, napsprét. A napvédelem az kötelező, és nem szabad anélkül sem strandra menjünk, sem tengerpartokra, sem pedig nyaralásokra. A naptej történetére voltam kíváncsi nagyon, mert már szinte alapfelszerelés, hogyha elmegyünk valahova fürdeni, és sokat tartózkodunk kint a napon, de ez nem volt mindig így igazából. Régen az emberek sokkal kevesebbet tudtak arról, hogy hogyan hat a nap a bőr. És képzeljétek, a napvédelem gondolata a 20. század elején kezdett igazán előtérbe kerülni, amikor egyre többen töltöttek időt a szabadban, a strandokon, a tengerpartokon, és ekkor még inkább az volt a cél, hogy barnuljunk, és a leégés mellékhatásnak számított. Az első napvédő készítmények pedig még messze voltak a mai krémektől. Ahogy olvasom, inkább egyszerű olajos vagy viasz alapú keverékek voltak, amelyek csak részben védték a bőrt. Később pedig a tudomány fejlődésével kiderült, hogy az UV-sugárzás komoly hatással van a bőrre, és hosszú távon is káros lehet. És milyen jól, hogy rájöttek. Mert ekkor jelentek meg a maihoz hasonló naptejek, amelyek már különböző védelmi faktorokkal működnek. És ma már természetes, hogy strandolás előtt bekenjük magunkat, és időnként újra kenjük a naptejet, napolajat, különösen fürdés után vagy hosszabb napon tartózkodás esetén, és tényleg el kell menni minden évben bőrgyógyászhoz, anyajegyszűrésre, mert bizony-bizony a napozás által megjelenhetnek olyan anyajegyek is, amelyek abszolút nincsenek jó indulattal, és jobb, ha idejében észreveszik. És bár a naptej egy viszonylag modern találmány, a célja ugyanaz maradt, élvezhessük a napot úgy, hogy közben vigyázunk is magunkra, úgyhogy ti is vigyázzatok magatokra a nyár folyamán.
1: Nyári hangulat a 180 ölcse kellemesen.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
5: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
6: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diákkedvezménnyel az AVG-ben.

Lezárva marad a Moffetta környéke. Kevesebbet ér az átlagfizetés. Nem jutott tovább a magyar bajnok. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Az infláció miatt kevesebbet érnek a fizetések, mint egy évvel ezelőtt. Bár az országos nettó átlagbér egy év alatt 176 lejjel emelkedett, reálértéken 6,9%-os csökkenést jelent. A közszférában ennél is nagyobb a visszaesés, a közigazgatásban és a közoktatásban mintegy 14%-kal, az egészségügyben pedig közel 9%-kal csökkent a bérek vásárlóereje. A háttérben főként a különböző bérpótlékok megszüntetése áll, ami több ágazatban az átlagfizetések mérséklődését eredményezte. Lezárva marad a szejkefürdői Moffetta környéke a múlt héten észlelt gáz- és vízfeltörés miatt. A helyszíni vizsgálatok alapján a szivárgás feltehetően egy 1945-ben készült, már

0: tettén. Egy héttel ezelőtt a Rózsa utcában és a Varga patak partján dolgoztak, a lakók közreműködésével több gyümölcsfát is kivágtak, mivel az odavonzotta az élelem után kutató medvéket.
1: Hasonló tisztítási munkálatok folynak a város különböző területein, például a Szejkén az önkormányzat megtisztította egy nagyobb területet, de más helyeken is lesznek még ilyen és hasonló akciók. Arra biztatok mindenkit, hogy kapcsolódjanak be ezekbe.
0: Mondta híradónknak Dávid Endre alpolgármester. A város medve probléma kezelési stratégiáját a tusnádfürdői tapasztalatok alapján dolgozták ki, miután egyre gyakoribbá váltak a lakott területek közelében észlelt medvék. Több galaci játékost is leigazolta a Marosvásárhelyi VSK teremlabdarúgó csapata. A kapus Rezván Mihalakje, valamint Darius Nastály és Robert Krisán is a vásárhelyi csapathoz szerződött, de elhagyta a galaciakat a brazil André Sassé is. A sepsiszentgyörgyi sepsiszi futsal csapatától Mátis Mátyás és Szőcs László abbahagyták sportolói karrierjüket. A VSK Székelyudvarhelyhez 3 játékos tért haza Magyarországról, Bíró Attila, Hadnagy István és Bálint Andor. Nem jutott tovább a labdarúgó bajnokok ligájában a magyar bajnok. A Győri Eto FC az idegenbeli 1-0-ás vereség után tegnap este hazai pályán fogadta az izlandi Víkingur Reykjavík együttesét. A találkozó 2-2-re végződött, így 3-2-es összesítéssel az izlandi csapat jutott tovább. A győriek a konferencia liga selejtezőjébe kerültek át, ahol a feröeri Klaksvík és a luxemburgi Atért Bissen párharc vesztesével találkoznak. A román bajnok Krajovai Universitátja ma este 8:30-tól a fehér orosz Vigyebszket fogadja, a krajovaiak az odavágón 4-1-re győztek idegenben. Ma délutánra változékony időt jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, helyenként csapadék is előfordulhat, de a felmelegedés folyamatos. A ma délutáni legmagasabb hőmérsékleti értékek 26 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: perc és megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: I like music. Sztárreklám. Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lépcső.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Elindult a 2026-os roncsautóprogram az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautóprogram keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautóprogram az Autogroup Simonnál.
3: Figyelem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.
5: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazúrt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a Székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
7: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

sexy people.

Nyári témák Erikával. Ez a Sztár Rádió, és benne a legnagyobb slágerek változatosan. Amiközben dolgozunk, amiközben pihenünk, otthon vagyunk, kirándulunk, mindig jól jön a görögdinnye, és személy szerint például az egyik kedvenc nyári gyümölcsöm. És hogyha van gyümölcs, ami egyértelműen a nyárhoz kötődik, az pedig a görögdinnye. Hidegen, szeletelve, a strandon vagy a kertben, kevés dolog frissítőbb egy forró napon, mint egy édes dinnye szelet. És remélem, hogy nektek is a kedvencetek, mert néhány érdekességet hoztam a görög dinnyéről. Eredetileg Afrikából származik, és már több ezer éve fogyasztják. Emellett pedig az ókori Egyiptomban például nem csak ételként, hanem folyadékpótlásra is használták, hiszen rendkívül magas a víztartalma, ugye ezt már tudjuk. És hát ez az egyik legérdekesebb tulajdonsága is. A görög dinnye több mint 90%-a víz, ezért is annyira frissítő a nyári hőségben. A világon pedig rengeteg fajtája létezik. Van magos, van magszegény, sőt, sárga húsú változat is, amely sokak számára meglepetés lehet elsőre. A görög dinnye az valóban ugye az a szép, piros belsővel rendelkező gyümölcs, és számunkra is az az igazi. És kéne ismerni azt a pillanatot, amikor egy jól behűtött dinnye szeletből harapunk, és az első falat szinte azonnal felfrissít a legnagyobb melegben is. De az a nagy kérdés mindig, amikor megvásároljuk, hogy milyen a jó dinnye, és hogyan válasszuk ki? Hát a szakértők szerint van néhány egyszerű jel, amire érdemes figyelni. A jó dinnye általában nehéz a méretéhez képest, és ez azt jelenti, hogy lédús és érett. A héján lévő sárgás folt is árulkodó. Figyeljetek, ez az a rész, ahol a földön feküdt, és minél sárgább, annál valószínűbb, hogy érett a gyümölcs, tehát kell keresni a dinnyének a héján a sárga foltokat. Sokan meg is kopogtatják a dinnyét. Az érett dinnye mély, kongó hangot ad, nem pedig tompa puffanást, ez is segíthet a választásban. És egy apró, de sokszor beváló tipp, a szára is árulkodó lehet, hogyha kicsit szárazabb, az gyakran azt jelenti, hogy már kellően beérett. Úgyhogy a görög dinnyét így lehet megvásárolni, hogy aztán amikor hazamegyünk, akkor ne panaszkodjunk, hogy nem édes, de egyébként meg a tavalyi szezonban és már idén is elég sok édes görög dinnyét lehet vásárolni itt Székelyudvarhely területén, úgyhogy aki most megkívánta, vagy aki még nem vásárolt, az ma még tegye meg, és fogyassza nagy-nagy szeretettel, mert nem csak finom, hanem egy kis nyári detektív munka is lehet, mire megtaláljuk a legjobbat. De megéri, mert mennyei az íze, és fantasztikus érzés nyáron görögdinnyét fogyasztani, akár csak a jó zenéket itt a Sztár Rádióban. Maradjatok velünk!

0: I like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is ős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az

Lezárva marad a Mofetta környéke, kevesebbet ér az átlag fizetés, nem jutott tovább a magyar bajnok. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Az infláció miatt kevesebbet érnek a fizetések, mint egy évvel ezelőtt. Bár az országos nettó átlagbér egy év alatt 176 lejjel emelkedett, reálértéken 6,9%-os csökkenést jelent. A közszférában ennél is nagyobb a visszaesés, a közigazgatásban és a közoktatásban mintegy 14%-kal, az egészségügyben pedig közel 9%-kal csökkent a bérek vásárlóereje. A háttérben főként a különböző bérpótlékok megszüntetése áll, ami több ágazatban az átlagfizetések mérséklődését eredményezte. Lezárva marad a szejkefürdői Mofetta környéke a múlt héten észlelt gáz- és vízfeltörés miatt. A helyszíni vizsgálatok alapján a szivárgás feltehetően egy 1945-ben készült, már eltömődött fúráshoz köthető. A héten más szakemberek is érkeznek a Szejkére, hogy további mérésekkel határozzák meg a biztonságos megoldást és a feltörő gáz pontos összetételét. A földből kiáramló víz és gáz jelentős károkat okozott a felújításra váró Mofetta épületében, ezért a korszerűsítési terveket is felül kell vizsgálni. A terület a vizsgálatok és a szükséges beavatkozások befejezéséig továbbra is zárva marad. Folytatódik a bozótos közterületek megtisztítása. Az önkormányzat ezzel próbálja csökkenteni a medvék megjelenésének esélyét a város területén.

0: területek közelében észlelt medvék. Több galaci játékost is leigazolta a Marosvásárhelyi VSK teremlabdarúgó csapata, a kapus Rezván Mihalakje, valamint Darius Nastaje és Robert Krisán is a vásárhelyi csapathoz szerződött, de elhagyta a galaciakat a brazil André Sassé is. A sepsiszentgyörgyi sepsiszi futsal csapatától Mátis Mátyás és Szőcs László abba hagyták sportolói karrierjüket. A VSK Székelyudvarhelyhez 3 játékost ért haza Magyarországról, Bíró Attila, Hadnagy István és Bálint Andor. Nem jutott tovább a labdarúgó bajnokok ligájában a magyar bajnok. A Győri Eto FC az idegenbeli 1-0-ás vereség után tegnap este hazai pályán fogadta az izlandi Víkingur Reykjavík együttesét. A találkozó 2-2-re végződött, így 3-2-es összesítéssel az izlandi csapat jutott tovább, a győriek a konferencia liga selejtezőjébe kerültek át, ahol a feröeri Klaksvík és a luxemburgi Atért Bissen párharc vesztesével találkoznak. A román bajnok Krajovai Universitátja ma este 8:30-tól a fehér orosz Vigyebszket fogadja, a krajovaiak az odavágón 4-1-re győztek idegenben. Ma délutánra változékony időt jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, helyenként csapadék is előfordulhat, de a felmelegedés folyamatos. A ma délutáni legmagasabb hőmérsékleti értékek 26 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyros, 10 éve együtt.
5: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: nyári napok, nyári délutánok itt a Sztár Rádióban. Hasznos témák, nyári témák egy-egy órában velem, Bedő Erikával. Mindannyian tudjuk, hogy a klímaberendezés fontos szövetségesünk a hőségriadók idején, ám a helyes használata kulcsfontosságú az egészségünk megőrzése érdekében. A hirtelen átmenet egy nagyon hűvös helyiségből a kánikulába, vagy fordítva, hősokkot okozhat, ami negatívan hat a szervezetre. Azt javasolják a szakemberek, az orvosok, konkrétan egy nagyszebeni főorvos, hogy a benti és a kinti hőmérséklet közötti különbség legfeljebb 10 Celsius fok legyen. Emellett a légkondicionáló szárítja a levegőt és fokozhatja a kiszáradást is, ezért rendkívül fontos a megfelelő folyadék bevitel. A szakember azt tanácsolja a lakosságnak, hogy a kritikus időszakokban, hogy tartsák be a következő óvintézkedéseket. Töltsétek például az időt hűvös, jól szellőző helyiségekben, használjátok felelősségteljesen a légkondicionálót, 11 és 18 óra között kerüljétek a közvetlen napsugárzást és a megerőltető fizikai munkát, és figyeljetek a megfelelő és rendszeres hidratálásra. Persze, ezek akkor érvényesek, amikor tényleg kánikula van, hogyha esős napjaink vannak, akkor valószínű, hogy nem szükséges légkondicionáló, mert a záporzivatar is lehűsít bennünket valamennyire. Hát a forró napokon igyekezzünk elkerülni a magas légszennyezettségű helyeket és a sűrű közúti forgalmat is. Szóval csak óvatosan a melegben és óvatosan a légkondival. A zenékkel viszont nem kell óvatos lenni, azok mindig jót tesznek velünk itt a Sztár Rádióban.
1: Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyet nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió.

soron sem lazítunk. Hangulat és stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik. Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent Királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.

0: Lezárva marad a Moffett a környéke. Kevesebbet ér az átlag fizetés. Nem jutott tovább a magyar bajnok. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Az infláció miatt kevesebbet érnek a fizetések, mint egy évvel ezelőtt. Bár az országos nettó átlagbér egy év alatt 176 lejjel emelkedett, reálértéken 6,9%-os csökkenést jelent. A közszférában ennél is nagyobb a visszaesés, a közigazgatásban és a közoktatásban mintegy 14%-kal, az egészségügyben pedig közel 9%-kal csökkent a bérek vásárlóereje. A háttérben főként a különböző bérpótlékok megszüntetése áll, ami több ágazatban az átlagfizetések mérséklődését eredményezte. Lezárva marad a szejkefürdői Moffetta környéke a múlt héten észlelt gáz- és vízfeltörés miatt. A helyszíni vizsgálatok alapján a szivárgás feltehetően egy 1945-ben készült, már eltömődött fúráshoz köthető. A héten más szakemberek is érkeznek a Szejkére, hogy további mérésekkel határozzák meg a biztonságos megoldást és a feltörő gáz pontos összetételét. A földből kiáramló víz és gáz jelentős károkat okozott a felújításra váró Moffetta épületében, ezért a korszerűsítési terveket is felül kell vizsgálni. A terület a vizsgálatok és a szükséges beavatkozások befejezéséig továbbra is zárva marad. Folytatódik a bozótos közterületek megtisztítása. Az önkormányzat ezzel próbálja csökkenteni a medvék megjelenésének esélyét a város területén. Egy héttel ezelőtt a Rózsa utcában és a Varga patak partján dolgoztak, a lakók közreműködésével több gyümölcsfát is kivágtak, mivel az odavonzotta az élelem után kutató medvéket.
1: Hasonló tisztítási munkálatok folynak a város különböző területein, például a Szejkén az önkormányzat megtisztított egy nagyobb területet, de más helyeken is lesznek még ilyen és hasonló akciók. Arra biztatok mindenkit, hogy kapcsolódjanak be ezekbe.
0: Mondta híradónknak Dávid Endre alpolgármester. A város medve probléma kezelési stratégiáját a Tusnádfürdői tapasztalatok alapján dolgozták ki, miután egyre gyakoribbá váltak a lakott területek.

0: Rieto FC az idegenbeli 1-0-ás vereség után tegnap este hazai pályán fogadta az izlandi Víkingur Reykjavík együttesét. A találkozó 2-2-re végződött, így 3-2-es összesítéssel az izlandi csapat jutott tovább, a győriek a Konferencia Liga selejtezőjébe kerültek át, ahol a feröeri Klaksvík és a luxemburgi Atért Bissen párharc vesztesével találkoznak. A román bajnok Krajovai Universitátja ma este 8:30-tól a fehér orosz Vigyebszket fogadja, a krajovaiak az odavágón 4-1-re győztek idegenben. Ma délutánra változékony időt jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, helyenként csapadék is előfordulhat, de a felmelegedés folyamatos. A ma délutáni legmagasabb hőmérsékleti értékek 26 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Szeretnél egy kis nyári feltöltődést? Akkor a Diana Manufaktúra levendula és gyógynövénykertje téged vár. Több mint 10 000 illatozó levendulatű, mesés lila látvány és igazi kikapcsolódás vár július 26-áig. Szedd magad a levendula csokrodat, pihenj meg a gasztropontnál egy hűs limonádéval, és válogass a kézműves finomságok és levendulás különlegességek között. Szörpök, illóolajok, krémek, szappanok és még sok más. Nyitva hétköznap 15 és 21 óra között, szombaton és vasárnap 11-től 21 óráig, Székelykeresztúron a Székely utca 9-es szám alatt. A hétvégi programokért keresd a Diana Manufaktúra Facebook oldalát. Diana Manufaktúra, ahol a nyár lila színben virágzik.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Nem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
6: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
7: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Trans, mert utazni mindig érdemes.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
6: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
5: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
1: Reklámot hallottak.

0: Lezárva marad a Moffetta környéke. Kevesebbet ér az átlag fizetés. Nem jutott tovább a magyar bajnok. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Az infláció miatt kevesebbet érnek a fizetések, mint egy évvel ezelőtt. Bár az országos nettó átlagbér egy év alatt 176 lejjel emelkedett, reálértéken 6,9%-os csökkenést jelent. A közszférában ennél is nagyobb a visszaesés, a közigazgatásban és a közoktatásban mintegy 14%-kal, az egészségügyben pedig közel 9%-kal csökkent a bérek vásárlóereje. A háttérben főként a különböző bérpótlékok megszüntetése áll, ami több ágazatban az átlagfizetések mérséklődését eredményezte. Lezárva marad a szejkefürdői Moffetta környéke a múlt héten észlelt gáz- és vízfeltörés miatt. A helyszíni vizsgálatok alapján a szivárgás feltehetően egy 1945-ben készült, már eltömődött fúráshoz köthető. A héten más szakemberek is érkeznek a Szejkére, hogy további mérésekkel határozzák meg a biztonságos megoldást és a feltörő gáz pontos összetételét. A földből kiáramló víz és gáz jelentős károkat okozott a felújításra váró Moffetta épületében, ezért a korszerűsítési terveket is felül kell vizsgálni. A terület a vizsgálatok és a szükséges beavatkozások befejezéséig továbbra is zárva marad. Folytatódik a bozótos közterületek megtisztítása. Az önkormányzat ezzel próbálja csökkenteni a medvék megjelenésének esélyét a város területén. Egy héttel ezelőtt a Rózsa utcában és a Vargapatak partján dolgoztak, a lakók közreműködésével több gyümölcsfát is kivágtak, mivel az odavonzotta az élelem után kutató medvéket.
1: Hasonló tisztítási munkálatok folynak a város különböző területein, például a Szejkén az önkormányzat megtisztította egy nagyobb területet, de más helyeken is lesznek még ilyen és hasonló akciók. Arra biztatok mindenkit, hogy kapcsolódjanak be ezekbe.
0: Mondta híradónknak Dávid Endre alpolgármester. A város medve probléma kezelési stratégiáját a Tusnádfürdői tapasztalatok alapján dolgozták ki, miután egyre gyakoribbá váltak a lakott területek közelében észlelt medvék. Több galaci játékost is leigazolt a Marosvásárhelyi VSK teremlabdarúgó csapata. A kapus Rezván Mihalakje, valamint Darius Nastaje és Robert Krisán is a vásárhelyi csapathoz szerződött, de elhagyta a galaciakat a brazil André Sassé is. A sepsiszentgyörgyi sepsiszi futsal csapatától Mátis Mátyás és Szőcs László abbahagyták sportolói karrierjüket. A VSK Székelyudvarhelyhez 3 játékost ért haza Magyarországról, Bíró Attila, Hadnagy István és Bálint Andor. Nem jutott tovább a labdarúgó bajnokok ligájában a magyar bajnok, a győri

0: időnként csapadék is előfordulhat, de a felmelegedés folyamatos. A ma délutáni legmagasabb hőmérsékleti értékek 26 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük, és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazurt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú Sinus Holz lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű Sinus kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Sinus, egy színesebb világért.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
5: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.

0: like music. Sztár reklám.
1: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
3: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rá, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket, és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
0: Reklámot hallottak.
4: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpit tisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
4: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: like music.
1: Sztárreklám. Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.

Bánom minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért elhajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól, amikor nem volt bor.

0: lemezkészítés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Automoso és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automoso és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehérnemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automoso és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
5: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
4: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
5: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
4: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
6: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
7: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
8: Reklámot hallottak!

0: Itt az információkat adjuk neked, amelyet nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió.
1: The beat goes on, pump up the bass, it's about time to follow the bassline.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via kolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
4: Kedves kismamák, szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfél edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfél, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
2: Közérdekű hirdetés következik.
5: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazúrt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A selymes, matfényű színusz külés beltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
5: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
6: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
7: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
8: Tutti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
9: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
10: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
5: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.

Mi azt a zenét játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

lassú táncok a lehűlő levegőben, lassú lángok a kandallóban, jól lakott dögök a medvebőrön. Mit bámulsz? Mondja Ofélia, majd kilép a tűzből és Júlia ágyába siet. Mielőtt Romeo Otellót kerülget, még a vízbanyák is elpirulnak. A pimasz Shakespeare hogy vigyorog? A bomlott agyú Grimm testvérek gyermekeket kínoznak, még Csipke Rózsika önmagával játszik, és az arcán van Andersen hófehérgét öleli. A színész király és a költő műsort adnak a Vasút Társaságok javára. A 80 éves primadonna nemzeti színű melltartóját kisorsolják a nyugdíjas katonák klubjában. Marilyn Monroe mosolyog. Már túl van az egészen. Ismeri a dolgot James Dean-nel együtt. Szegény Ginsberg üvöltve keresi Kerouacot a tömegben. Az ezredes álmában kiad egy parancsot. Mindenki egyen egy narancsot. De a nők inkább banánt kérnek, a fáradt hősök már henyélnek. A magas külföldi vendég történelem könyvet olvas, és halálra röhögi magát. A szolgák lopnak és lopakodnak. Ó, mennyi nihilista, nacionalista, alkoholista, feketelista, futballista, exhibicionista, specialista, fasiszta, statiszta, masinista, soviniszta, orgonista, alpinista, kálvinista! A táborban mindenki alszik, a költő tündérei pengetik a drótok.

vére beszennyezi a hajnalt. Minden születés véres. A nap kései szabdalják a csavarugó köpenyét. Széttépik a nehéz álmot. Ébredező részegek. Az első morgások. A düh. Befögés. Hányás. Örülék. A lejárt gramofon sisterekbe ismétli egy régi induló utolsó hangjait. Nincs többé álom. Egy szem, egy arc. Ó, a kép mennyire pontos. Az öreg bos, hogy pirulna, ha látná a vén kopós. A padláson véget ért az öngyilkosok bálja. Mindenki a pincébe igyekszik, ahol a paraziták parádéján a patkánya prímás. Íme az utolsó kínrím. Ez egy nedves kor. Nappal vér folyik, éjjel bor. A kis balerino vezeti bóni lovát. Hamupipőke, te sosem alszol? Kérdezi a bohóc. Vigyél el innen, barátom. Nem lehet, itt kell örökre maradnom. Mozdulatai kecsesek, ám a látvány szomorú. Talán csak a bolond mulatságos, ahogy integet, hogy majd ír, igen, és nem felejt el semmit. Szeretlek. Sosem lesz vége. Sosem lesz vége. Sosem lesz vége. Sosem lesz vége. Sosem lesz vége. Sosem lesz vége. Sosem lesz vége.

0: soron sem lazítunk. Hangulat és stílus. A Star Rádióban.
1: Want it?
0: Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk.
1: Wait.
0: Miénk a nyár. Star Rádió.